0: Ex-jú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ex-jú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: SMR. Hallgasson bennünket.
1: A 107,1 MHz-en.
0: SMR.

i pogrešnim putem. Ja sam krenuo, da tebe nije, ja bih uveno.

0: a nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

és a megkísértés ledeperjen, észrevétlen, na nem a szégyen, csak a tombolás. Hisz bőrödat zsongoláz, és a fények izzó orgiája, a vágya teljesen testet berágja, ez az őrültek háza.

igen, igen, majdnem megdöglöttem. Hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott, ezért elhatározott.

0: tudom, de most már én nem akarom. Tudom, tudom, hogy nem lesz még egy alkalom. Tudom, tudom, de most már én nem akarom.
1: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőnek.
2: 107,1
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
2: a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak. SMR.
8: A 107,1 MHz.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: A 90-es évek zenéjének legjava. Most szól a Szabadkai Magyar Rádió műsorán.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket?
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Annus Beatrix. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
8: Választások 2026.
7: Átadták a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint nevű választási listát a Köztársasági Választási Bizottságnak. A párt 9531 támogatói aláírást gyűjtött össze, a listán 250 név szerepel. A lista első helyére dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke került, aki az átadáskor azt mondta, részletes, mindenre kiterjedő választási programot állítottak össze, és az eddigi eredményekről is beszámolnak a következő hetekben. Mint mondta, a Magyar Összefogás szlogennel a VMS azt kívánja hangsúlyozni, hogy a jövőben is a vajdasági magyar közösség összefogását szeretné képviselni a szerbiai parlamentben. A párt programjának célkitűzéseit a vajdasági magyar közösség tagjaival közösen határozták meg, és az elmúlt időszak érdekképviseleti munkáját is velük együtt végezték. A VMS-t más magyar pártok és civil szervezetek is támogatják, tette hozzá. A párt szerint az október 25-i választáson rájuk leadott szavazatok biztosíthatják, hogy a következő parlamenti ciklusban is legyen magyar érdekképviselet, mivel a VMS az egyetlen magyar listaként indul a választáson. Elkezdődött az Egyetemista Mozgalom 11 pontos programjának, az Egyetemista tervnek a bemutatása Vajdaságban. A terv három fő területre összpontosít, a korrupció elleni küzdelemre, az oktatásra és a gazdaság fejlesztésére. A terv bemutatása kedden kezdődött Vajdaságban, majd ma Kelet-Szerbiában folytatódik, Nyugat-Szerbiában szeptember 17-én, Dél-Szerbiában szeptember 18-án, Belgrádban és Közép-Szerbiában pedig szeptember 19-én ismertetik majd a programot. Az egyetemisták szerint a terv célja egy olyan állam kialakítása, amelyben az intézmények a polgárokat, nem pedig a párt érdekeket szolgálják.
8: Választások 2026.
7: Tovább éleződik a helyzet Közel-Keleten. Az Egyesült Királyság tengeri kereskedelmi műveleti központja szerint egy hajót ismeretlen lövedék talált el a Hormuzi szorosban. Közben az iráni forradalmi gárda azt állítja, hogy egy újabb amerikai drónt lőtt le a szoros közelében. Az iráni közlés szerint ezzel együtt már 4 hasonló drónt semmisítettek meg az elmúlt napokban. A feszültség a hajóforgalmat is visszaveti. A hétfői nap folyamán mindössze 4 teherhajó haladt át a stratégiai vízi útvonalon az előző napi 10 után. 43 nyugat-nílusi lázzal fertőzött esetet regisztráltak Szerbiában. A dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet adatai szerint június 1-e és szeptember 13-a között az ország 10 körzetében azonosították ezeket a betegeket. A megbetegedések közül 40 esetben a betegség neuroinvazív formája alakult ki, amely az idegrendszert is érintheti. A legtöbb esetet, 14-et Belgrádban regisztráltak, ezt követi a délbácskai körzet 9-el, a sumadiai körzet 5-tel, valamint a középbánáti körzet 4 esettel. Végül röviden az időjárásról. Hajnalban 12-13 fok körüli értékeket mérhettünk, helyenként ködösen indult a reggel. Napközben gyorsan melegszik majd a levegő, a legmagasabb hőmérséklet várhatóan 27 fok körül alakul. Változóan napos és fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék nem várható.
5: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
9: Csak a legfrissebbek.
10: Egy óra múlva is.
5: A 107,1 MHz-en.
9: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik.
2: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
10: Reklámot hallottak.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: Szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Annos Beatrix, a hangulatért és a legjobb zenékért pedig ma Váradi Valentin felel a keverőpult mögött. Örülünk, hogy szerdán is velünk tartanak, indul a Mozaik, benne friss információk, érdekességek és természetesen, ahogy már megszokhatták, sok jó zene. Ma szeptember 16-a van, az Editek, az Imeldák, a Kornélok, a Lúciák és a Somák ünneplik ma névnapjukat. Ezúton is szeretettel köszöntjük őket, és természetesen a mai születésnaposokat is innen a stúdióból, és egy érdekesség, vagyis kettő is kapcsolódik ehhez a naphoz. 133 évvel ezelőtt, 1893. szeptember 16-án született Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar orvos és kutató, akinek a nevéhez a C-vitaminnal kapcsolatos korszakalkotó kutatások is fűződnek. Talán nem is lehetne aktuálisan felidézni őt így az ősz kezdetén, amikor ismét egyre többen beszélünk a vitaminpótlásról és immunrendszerünk támogatásáról. Továbbá 99 évvel ezelőtt, 1927-ben ezen a napon született meg Peter Michael Falk, Emmy és Golden Globe díjas amerikai színész, a legtöbben persze egyszerűen csak Kalambó felügyelőként ismerjük, a kissé gyűrött ballonkabát, a szivar és a legendás Csak még egy kérdés, mára szinte összefort a nevével. A mai Mozaikban, ahogyan már megszokhatták, ezen a délelőttön is számos érdekes témával várjuk majd önöket, egészen 14 óráig érdemes lesz velünk tartani. Mai adásunkban szó lesz a Védőnő minden családba kezdeményezésről, valamint a Zentai Gimnáziumban induló ingyenes kínai nyelvtanfolyamról is, valamint egy zenés rendezvényre is felhívjuk majd a figyelmüket. Mindezek mellett már tudják, friss hírek, hasznos információk és sok jó zene. Maradjanak velünk, kezdünk!

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy
3: a rádiódiszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Szeptember 16-án szerdán a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 37 para, 100 forint 32 dinár 10 para, 1 svájci frank 124 dinár 16 para, 1 angol font 137 dinár 05 para, míg az amerikai dollár középértéke 101 dinár 65 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Mi interjúk?
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
3: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
3: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ajánlót hallottak.
0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia.

0: Közösség,
1: művelődés,
0: oktatás,
1: gazdaság,
0: tudomány,
1: sport.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A pontos idő 8 óra 41 perc, a magyar szó mai számából válogattunk, és röviden összefoglaljuk a nap legfontosabb témáit. Nézzük, milyen hírekkel találkozhatunk a lap hasábjain. Az első oldalon megteremteni a lehetőséget a hazatérésre, mától ismét lehet jelentkezni az MNT diplomahonosítási pályázatára. Ideiglenesen bezárják a 2002-ben alapított Terrorháza Múzeumot Budapesten. Közeleg a határidő, már csak néhány napig lehet jelentkezni a 6000 dináros támogatásra. Drámapályázat. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata október 9-ig várja a pályaműveket. Digitális fejlesztések várják a turistákat Szabadkán, ingyenes wifi hálózat a belvárosban és megújult turisztikai honlap. A sport sem marad el, a röplabda, a tenisz, a labdarúgás és az úszás legfontosabb híre is várják majd az olvasókat. A magyar szó mai mellékletében a képes ifjúságban már az első oldalon szó esik a szabadkai lemezbőrzéről, valamint a mosolygás fontosságára is felhívják a figyelmet, ami ugye igen fontos, ahogy tudjuk, félegészség. Továbbá kőműves Csaba Bence, a Szabadkai Gyermekszínház színésze, egyben két zenekar dobosa is mesél magáról, a hobbiairól, emellett horoszkóp és keresztrejtvény is helyet kapott a labban. A hét nap legfrissebb számában pedig beszámolnak a zentai városnapi rendezvényekről és a Mate Zentai Konzultációs Központjának tanévnyitójáról, bemutatkozik a Falu Kompánia és a Bajai csatorna partján található Fleisz Ranch, valamint a palicsi születi napokra is visszatekintenek. Prágába is elkalauzolják az olvasókat, a sportrovatban pedig a tornyosi sakkélet kerül középpontba. Emellett otthon tervezési tanácsok, receptek, horoszkóp, valamint filmes és televíziós ajánlók is helyet kaptak a labban. Érdemes tehát ma is fellapozni akár a magyar szót, akár a hét napot, mindkét kiadvány tartogat érdekes olvasnivalót.

Gyászjelentések következnek a szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója alapján. A 2026. szeptember 16-ai szerdai gyászjelentést ismertetjük. 70 esztendős korában elhunyt Gazsó Erika, Szabadka Celje utcai lakos, temetése ma 14 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka Karagyorgye út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
6: Választások 2026.
5: Átadták a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint nevű választási listát a Köztársasági Választási Bizottságnak. A párt 9531 támogatói aláírást gyűjtött össze, a listán 250 név szerepel. A lista első helyére dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke került, aki az átadáskor azt mondta, részletes, mindenre kiterjedő választási programot állítottak össze, és az eddigi eredményekről is beszámolnak a következő hetekben. Mint mondta, a magyar összefogás szlogennel a VMS azt kívánja hangsúlyozni, hogy a jövőben is a vajdasági magyar közösség összefogását szeretnék képviselni a szerbiai parlamentben. A párt programjának célkitűzéseit a vajdasági magyar közösség tagjaival közösen határozták meg, és az elmúlt időszak érdekképviseleti munkáját is velük együtt végezték. A VMS-t más magyar pártok és civil szervezetek is támogatják, tette hozzá. A párt szerint az október 25-i választáson rájuk leadott szavazatok biztosíthatják, hogy a következő parlamenti ciklusban is legyen magyar érdekképviselet, mivel a VMS az egyetlen magyar listaként indul a választáson. Elkezdődött az Egyetemista Mozgalom 11 pontos programjának, az Egyetemista tervnek a bemutatása Vajdaságban. A terv három fő területre összpontosít, a korrupció elleni küzdelemre, az oktatásra és a gazdaság fejlesztésére. A terv bemutatása kedden kezdődött meg Vajdaságban, majd ma Kelet-Szerbiában folytatódik, Nyugat-Szerbiában szeptember 17-én, Dél-Szerbiában szeptember 18-án, Belgrádban és Közép-Szerbiában pedig szeptember 19-én ismertetik a programot. Az egyetemisták szerint a terv célja egy olyan állam kialakítása, amelyben az intézmények a polgárokat, nem pedig a párt érdekeket szolgálják.
6: Választások 2026.
5: Buszbaleset történt tegnap este Zombor bejáratánál a Lidl közelében. Az ütközésben a Severtrans autóbusza mellett egy személygépkocsi is érintett. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők, a tűzoltók és a rendőrök is. A terepi felvételek szerint a busz egy közlekedési lámpának, majd egy épületnek is nekiütközött. Az autóbusz sofőrfülkéje rongálódott meg, az üveg összetört, de a jármű nem borult fel. Arról, hogy voltak-e rajta utasok és megsérült-e valaki, nem érkeztek még hivatalos információk. Egyelőre az sem ismert, miért veszített el a jármű vezetője az uralmát az autóbusz felett. A baleset pontos körülményeit a rendőrségi vizsgálat tisztázhatja. 43 nyugat-nílusi lázzal fertőzött esetet regisztráltak Szerbiában. A dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet adatai szerint június 1-e és szeptember 13-a között az ország 10 körzetében azonosították ezeket a betegeket. A megbetegedések közül 40 esetben a betegség neuroinvazív formája alakult ki, amely az idegrendszert is érintheti. A legtöbb esetet 14-et Belgrádban regisztráltak, ezt követi a délbácskai körzet 9-el, a sumadiai körzet 5-tel, valamint a középbánáti körzet 4 esettel. Végül pedig röviden az időjárásról. Hajnalban 12-13 fok körüli értékeket mérhettünk, helyenként ködösen indult a reggel, napközben gyorsan melegszik majd a levegő, a legmagasabb hőmérséklet várhatóan 26-27 fok körül alakul. Változóan napos és fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék nem várható.
7: egy óra múlva is.
8: Csak a legfrissebbek.
7: Friss hírek minden órában.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
11: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
12: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
13: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
14: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Pszt. Érdemes fülelni.
1: A Mozaik második órájába léptünk, a következő percekben arról hallhatnak, hogyan alakul az idei alma termés és milyen értékesítési lehetőségekre számíthatnak az északbácskai termelők. Ezt követően pedig Reggőcére látogatunk, ahol hagyományos kápolna búcsút tartottak. Mielőtt azonban rátérnénk a témákra, egy fontos közérdekű információ következik, ugyanis karbantartási munkálatok miatt ma Szabadkán, Csantavéren és Nagyfényen is lesznek tervezett áramszünetek, egészen pontosan Szabadkán az Ognyen Price utcában és annak környékén 8 óra 45 és 10 óra 15 perc között szünetel majd az áramszolgáltatás. Szintén Szabadkán a Vatroszláv-Liszinszki utca, továbbá a Steván-Strémác, a Stalács, a Milos-Obilić, az Arzinér-Csárnoevic, a Kosta-Racin, a Rátko-Mitrovic, a Borasz-Tankovic, a Pályán-Margánovic és a Gusztáv-Toncs utca egyes részein 9 óra 5 perctől 13 óráig nem lesz áram. Ugyancsak Szabadkán az Ács József, a Zsárkó-Zrenyanin utca egyes része a Petőfi Sándor, a Frányó Kuhács és a Tolsztoj utcákban is szünetel majd az áramszolgáltatás 10:30-ig. Csantavéren a Vasút téren és annak környékén 9 és 10 óra között, míg a 9. új utcában a Szent Tamási utca környékén és a környező területeken 11 és 12 óra között nem lesz majd áram. Nagyfényen az október 10-e utcában, valamint a Gyúródj-Gyákovics utca egy részén és annak környékén 13 és 14 óra között lesz áramszolgáltatás szünet. Az áramszünetekről bővebb tájékoztatást, valamint az érintett utcák teljes listáját a Pannon RTV honlapján a közérdekű információk rovatban találhatják meg.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk
1: a 107,1 MHz-en.
3: Javában tart az almaszüret az északbácskai ültetvényeken. A termést idén sem kímélte az időjárás. A nagy hőség és a vízhiány miatt több alma is megégett. A termelők számára most a legnagyobb kérdés az, hogy milyen áron és hol tudják majd értékesíteni az almát. Csernai Panna riportja.
4: Az időjárási körülményekhez képest a legtöbb termelő szerint mennyiségre jó termés lett. A hozam ugyanakkor újabb gondot is jelenthet, ha nem lesz megfelelő piaca az almának. A tavalyi évből jelentős mennyiség is maradt a termelőknél, ezért az idei értékesítés sem lesz egyszerű. A külföldről érkező alma pedig tovább nehezíti a helyi termelők helyzetét. Kazi Tibor, királyhalmi gyümölcsész, 12 hektáron termeszt almát. Mint mondja, az idei szezonban a tavaszi fagyok után a nyári hőség okozta a legnagyobb problémát.
5: Volt tavasszal fagyunk, utána jött ez a borzasztó meleg, a meleg után még jött az égetés, megégett az almákat. Most nem tudom megmutatni, mert itt nem néz, itt annyira nincs megégetve, hogy az ajdarok azok nagyon meg vannak égetve, úgyhogy borzalmas, amit csináltak.
4: És a többi almafajta?
5: Hát ez az, hogy a zajderéd, az igazság, hogy a háló alatt ez nem áll. Ami nincs háló, ott van ez a gond. A háló az védi a napsütést az almát, úgyhogy. Az almák, hát mindegyik még éget végtére, úgyhogy. Nagyon nagy a vízhiány, hát olyan, szerintem olyan 250 liter víz hiányzik a földből, biztosan, úgyhogy. Ez hatalmas hiány. Locsolás az, a sok helyen a csöpögtetés nem volt elég, hanem még rásomig tifonoztak is, úgyhogy, mert nem volt elég víz.
4: A minőséget tehát több helyen befolyásolta az időjárás, mennyiségre azonban az idei termés jobbnak ígérkezik a tavainál. A hűtőházakba már folyamatosan érkezik a leszedett alma, és a tárolóhelyek is gyorsan telnek. Bite Tünde, hűtőház igazgató, Királyhalom.
6: Az időjárási viszonyokhoz képest nagyon szépen termett az alma, tehát a mennyiség az úgy érzem, hogy sokkal több, mint ami tavaly volt, tehát függetlenül attól, hogy 42 meg 45 fokokat mértünk, és az alma mégis nagyon szépen tartotta magát. Igyekeztek, aki a termelőünk előtt is le a kalappa, reggeltől estig, tehát védték éjszaka, ahogy csak tudták az egész, tehát locsolás, permetezés, védekezés, minden. A hűtőházba alig fér, 150 vagonos a férőhelyünk, de szerintem alig fog beférni, vagy nem is fog beférni az összes.
4: Az almaszedés és a válogatás jelenleg is zajlik. A felvásárlási árak egyelőre még nem véglegesek. Az eddigi információk szerint az ipari almáért körülbelül 15 dinárt, a konzum almáért pedig 35 és 55 dinár közötti összeget fizethetnek. A termelőknek az értékesítés mellett a szedés költségeivel is számolniuk kell. Az almaszedők órabére idén 400 és 500 dinár között mozog.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a rég.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánlót hallottak.

0: hírek
1: és azok háttere.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Kedden tartották a reggülcei fájdalmas szűzanya temetőkápolna búcsúját. A helyi kislélekszámú, ám annál összetartóbb magyarság jeles ünnepén a reggülcei, a környékbeli, valamint az anyaországi testvértelepülésekről, Garáról, Bárszentgyörgyről érkező hívek ünnepi szentmisén vehettek részt. A helyszínről kolléganőnk Lenner Tímea tudósított.
3: A reggülcei ünnepi szentmisét főtisztelendő Vince Attila kiskunmajsai plébános vezette. Vele beszélgetek. A hétfájdalmú szűz példája emlékeztet talán bennünket a saját üdv történetünkre is, amely, ahogyan prédikációjában is hangsúlyozta, a szenvedéseken átvezető életutat jelent.
4: Igen, a szenvedés az életünknek része. A hét fájdalmú szűzanya kifejezése hetes szám a Szentírásban. Tudomásom szerint a tökéletesség száma, tehát Mária fájdalma nagy volt. Hát mi is érezzük, hogy nagyon sok esetben a mi fájdalmunk is nagy. Sokszor óriási. Eszünkbe jut nagyon sokszor az Ószövetség, hogy Isten a megtört nátszálat nem törje össze, és a füstölgő mézsbelet nem oltja ki. Sokszor el kell mennünk az emberi érzéseink, sokszor fájdalmainknak a határához, és akkor ott tapasztaljuk meg, hogy Isten fölemel bennünket, segít, és észreveszünk így az Isten jóságát. Tehát a fájdalmakon keresztül nagyon sok esetben a megoldásokban az Istennek a segítségét is ünnepli az ember.
3: Reggőce egy kis közösség, szórvány szórványa. Milyen megélés volt itt prédikálni, itt misézni?
4: Hát én azt szoktam mondani, hogy a szórvány kifejezés az sokszor fájdalmas kifejezés. Én az anyaországnak a déli részéről, Tompáról származom, és bizony elmondható az, hogy a település, ami gyerekkoromban 5500-as lélekszámot számlált, vagy a 40-es években éppen 8000-et, így a manapság a településeink is fogynak. Tehát ez egy fájdalmas dolog. Tehát itt a Szerbiában, Bácskában a magyarság megéri a szorványt, mi pedig másképpen éljük meg a fogyást. Az egyházközségeinek a fogyását is, és a kereszténység is sok esetben szorvány lesz. Tehát lehet ilyen-olyan értelmet adni ennek a fogalomnak, viszont az elmondható nagyon sok esetben, hogyha szorványról beszélünk, szorványban viszont vannak összetartó emberek, ami összekovácsolja a közösséget, és gyakrabban nagyobb közösségélményt ad, mint ahol sokan vannak.
3: Drobina Margitot kérdezem, aki oszlopos tagja a reggőcei magyar közösségnek. Hogyan élik meg ezt az ünnepet ennyi sok év után, hiszen évről évre megszervezik? Mit jelent ez a helyi magyarság számára?
5: Nagyon nagy valamit jelent. Nem mondom, hogy ezért élünk, de ezt már tavaszkor kezdjük, hogy lesz még szervezze, akkor rabaták azok a legjobban, a fiatalok is, és nagyon, és Margit néni, így csináljuk, úgy csináljuk. Gyerekek, ti már jobban tudjátok. És annyira tele van a szívünk, minden jó van, meg minden, és akkor mint máma is, az a gyönyörű szentmise, négy pap, ugye, ötödik a kántorunk volt, az is a reggőcei pap, a Gábor. Úgyhogy nem maradt száraz szem. Úgyhogy nagyon-nagyon. És mindenkit szeretettel hívunk, meg várunk jövőre is.
3: Ugye hazatérnek ilyenkor olyanok is, akik elszármazottak a faluból, igen, külföldiek, igen, is, vidékiek, igen, is. Ezek szerint ragaszkodnak az itteni közösséghez azok is, akik nem élnek itt életvitelszerűen. Igen. És segítik is a közösséget?
5: Például a Magdusnak hívják, ő Zomborba él.

0: valamikor Németországba volt, de minden évben húsvétra, akkor bejön hozzám Margit néni, nem Margit, és most is Mikó lesz. Azt mondja, ha csak bírok, mert már nem vagyok olyan biztos a vezetésbe, de azt mondja, ha jó vagyok, akkor én jövök, és máma is itt van, úgyhogy az őrszállásiak is vannak. Azt mondják, hogy az őrszálláson nem voltak ennyien misén búcsúkó, mint ami itt a kápolna búcsúkó. Akkor az embernek úgy tele van a szíve, hogy van mi csinálnunk, vagy várni mindenkit, még tele van a szívünk.
1: Illés Zitával beszélgetek. Nemes Militicsi származású vagy. Mióta élsz Regőcin, és milyenek itt a mindennapok a szórvány szórványában?
2: 1993. októberében jöttem férhez, 33. éve, úgyhogy azóta itt élek, hát most már több évet vagyok itt, mint ugye, ahogy Nemes Militicsen. A mindennapok, én munkában járok, úgyhogy az tölti be javarészt a napjaimat, mivel hogy három műszakot dolgozom. A férjem földműveléssel foglalkozik, a fiaim is úgy szintén, úgyhogy ez van nálunk Regőcén.
1: De magyarként milyen itt élni?
2: Magyarként? Hát nagyon kevesen vagyunk. Úgyhogy mi a családba természetesen használjuk, vagyis csak magyarul beszélünk, de nagyon kevesen vagyunk, úgyhogy az iskolában se, mint magyar nyelv, igen, magyar nyelv óra van, de azért a fiaim is csak is szerbül tudták az iskolát elvégezni.
1: Mi a különbség mondjuk Nemes Militicshez képest van ebből a szempontból?
2: Hát nagy a különbség, ott igaz, hogy rég volt, hogy ott éltem, de ott ugye én magam is magyar osztályban jártam, és ott sokkal több a magyar, úgyhogy szerintem ott könnyebb. Bántani nem bántunk ezt senki, hála Istennek, de hát mivel nagyon kevesen vagyunk, kimegyünk az utcára, már más se hallunk, csak szerb nyelvet.
1: Ez az ünnep, a kápolna búcsú, ez mit jelent számotokra?
2: Hát ez egy nagyon szép ünnep, pár éve, hogy ünnepeljük. Meghittséget, természetesen kicsit meglássuk, az ismerősök eljönnek, anyukám minden évben látogat Nemes Militicsről.
1: Illi Ferencet, Bács-Szentgyörgy község polgármesterét kérdezem. Rendszeresen járnak Regőcére, illetve milyen megélés volt az ön számára ez a mai ünnep itt?
3: Én nagyon szeretek ide jönni, ide is, és Rasztinára is. 62 éves múltam a nyáron, én mindig vágytam arra, hogy legyen egyszer világútlevelem, az a kis útlevelem, az a kis határátlépő, és akkor elmentünk Zombor környékére, körülnéztünk, én szerettem tudni, hogy az akkori Jugoszláviában hogy élnek az emberek. Nekem borzasztó tetszettek ezek a kis gazdaságok, a kis traktorok, az emberek. Rasztinán 88-ban jártam először, majdnem elküldtek, miután kiderült, hogy csak körül szeretnék nézni, és a szomszédba érkeztem, és azóta testvérfalusi kapcsolatban vagyunk, és mondhatom ezt Regőcéről is, bár nem hivatalos a kapcsolatunk, de a Tiborék mindig megkeresnek, hogyha ilyen ünnepség van, a ravatalozó búcsúján már évek óta részt veszem, és jó itt ülni azon a padon, főleg ilyen Isten adta gyönyörű jó időbe. Igazából a Tiborék szokták mondani, én az első szomszéd vagyok, mert a temető útja oda vinne a farmamhoz, és én vagyok ténylegesen az első szomszéd, hogyha a földúton lehetne közlekedni. Nagyon vágytam arra, hogy megnyíljon ez a határátkelő is. Most 18. április 3 óta, ha jól tudom, azóta rendszeresen átjárunk, amikor időnk engedi. Egy-egy ilyen kulturális ünnepre vagy eseményre, Bács-Szentgyörgyi falunapra a Tiborék is mindig viszont hivatalosak, és én örülök, hogy ma is itt lehettem. Köszönöm a vendéglátást, és itt mindig nagyon jól érzem magam. Kicsit mindig megpróbálok egy-egy utcát felfedezni. Éltek Bács-Szentgyörgyön olyanok, akik valamikor még a Trianon előtt, meg a háború alatt vagy előtt, ugye az öregek emlegették az előtt, hogy 41-ben, mikor nyitva volt a határ, akkor eljöttünk Regőcére, piacra vagy vásárba. És akkor az ember csak ezen gondolkozik, hogy tulajdonképpen hogy is lehetett ez. Tehát valóban úgy volt.
1: A Szent Misét követően a helyiek vendégszeretetéről győződhetett meg minden jelenlévő a parókia épületében zajló agapé alkalmával.

0: aktuális információk, retro slágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.
1: Rövidesen hírek következnek, majd a folytatásban, ahogyan már megszokhatták, friss út- és határinformációkkal, közérdekű hírekkel, és persze programajánlóval is várom Önöket, most pedig jönnek a hírek Rafek Violetta szerkesztésében, utána pedig folytatódik a Mozaik, ne váltsanak frekvenciát!

0: ajánló következik.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A
0: 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta.
4: Választások 2026.
3: A Köztársasági Választási Bizottság kihirdette a Vajdasági Magyar Szövetség választási listáját kedden este. Ennek kapcsán dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a Facebookon azt írta, hogy az október 25-i választáson az ötös számú listával indulnak. Ha önnek is fontos, hogy a magyar ügyeknek erős képviselete legyen Belgrádban, október 25-én karikázza az ötöst, fogalmazott a pártelnök. A szerbiai egyetemisták Szabadkán is bemutatták választási programjukat. Kedden a diákok a város több pontján is megszólították a polgárokat, ismertették elképzeléseiket, és arra is kíváncsiak voltak, hogy a lakosság hogyan vélekedik a programjukról. A terv 11 pontból áll, ezek között szerepel az intézmények működésének javítása is, a korrupció elleni fellépés, az oktatás helyzete, valamint a gazdasági fejlődés. A diákok ezek szerint azokat a területeket, amelyek jelentős változásra van szükség Szerbiában. Az egyetemisták mellett a Szerb Haladópárt aktivistái is beszélgettek a lakosokkal Szabadkán. A szabadkai standnál az érdeklődők közvetlenül is feltehették kérdéseiket az aktivistáknak, és tájékozódhattak a párt terveiről. A párt az elmúlt napokban több településen is kampányolt, kommunikációjában pedig erősen a stabilitást, a szuverenitást, a gazdasági fejlődést és az ország további fejlesztését hangsúlyozta.
4: Választások 2026.
3: 43 nyugatnílusi lázzal fertőzött esetet regisztráltak Szerbiában. A dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet adatai szerint június 1-e és szeptember 13-a között az ország 10 körzetében azonosították ezeket a betegeket. A megbetegedések közül 40 esetben a betegség neuroinvazív formája alakult ki, amely az idegrendszert is érintheti. A legtöbb esetet, 14-et Belgrádban regisztráltak. Ezt követi a délbácskai körzet 9, a sumadiai körzet 5, valamint a középbánáti körzet 4 esettel. Nyilvántartás védi Szerbiában azokat, akik nem szeretnének reklámhívásokat és marketingüzeneteket kapni. A ne hívj, vagyis ne zovi listájába vezetékes és mobiltelefonszámokat online vagy személyesen a szolgáltatónál lehet bejegyeztetni. A kereskedők kötelesek minden hívás előtt ellenőrizni, hogy az adott szám szerepele a nyilvántartásban. A szabályok megsértése esetén a vállalatot 200 000, a felelős személyt pedig 50 000 dinárra bírságolhatják. A kéretlen hívást a szolgáltatótól kikért híváslista alapján lehet bejelenteni a Ratelnél.
2: Időjárás.
3: Szabadkán is környékén jelenleg 23 fok van, ma a napsütésé lesz a főszerep a térségben, felhők szinte nem is lesznek az éken, csapadék sehol sem várható, mérsékelt marad a déli szél. A legmelegebb órákban 28-29 fokot mérhetünk majd.
5: Időjárás.
6: Közlekedés. A mindennapok hírei
5: a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Indítsuk az órát egy gyors közlekedési és rendőrségi helyzetképpel. Szabadkán az Iván Szárit műszaki középiskola környékén sebességellenőrzést jeleztek, ahol egyébként a 30-as korlátozás van érvényben. Rendőri jelenlétet jelentettek továbbá Palicson a Look Oil benzinkút közelében, Sári és Nemes Militics között pedig egy fehér Volkswagen pólóból mérik a sebességet, de Ada és Zenta között a parkolónál sem tétlenkednek a rendőrei, vezessenek figyelmesen, tartsák be a sebességhatárokat, tudják, nem csak a radarok miatt érdemes levenni a lábunkat a gázpedálról, mindig a biztonság az első.

0: ajánló következik.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoradóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: hadnak.
1: Dőljön hátra a karosszékébe, süppedjen a foteljébe,
2: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: 107,1 MHz.
2: Mi más?
3: Most pedig néhány programajánló. Nézzük, milyen események várják majd az érdeklődőket a következő napokban térségünkben. Pénteken Zentán az Örökség határok nélkül című programsorozat várja az érdeklődőket az Oltech pavilonnál 16 és 18 óra között. Kiskörös és Matyó kézműves foglalkozásokat tartanak, 17 órától viseletbemutató és a Matyó Népművészeti Egyesület műsora következik a Parapárt zenekar közreműködésével, 18 órától pedig tánctanítással és táncházzal zárul majd a délután. A programok szombaton is látogathatók, eső esetén pedig a helyi Royal Hotel ad nekik majd otthont. Ugyancsak pénteken Gyimesi Emese budapesti irodalomtörténész tart előadást, a női portré szerepe a kulturális emlékezetben, gondolatok Jakobé Károly Szendrei portréjáról címmel. Az előadás központjában Szendrei Júlia alakja áll, a résztvevők pedig megtudhatják, mit árulhat el egy 19. századi portré, ha azt levelekkel, naplókkal, irodalmi művekkel és a kortársak visszaemlékezéseivel együtt vizsgálják meg. Szó lesz arról is, hogyan formálódott Szendrei Júlia megítélése a századfordulón és a 20. század első felében, illetve hogyan őrizte meg és alakította át alakját az utókor emlékezete. Az eseményre pénteken 19 órától kerül sor a Szabadkai Városi Múzeumban. Szombaton pedig szintén Szabadkán maghetesen 12. alkalommal tartanak családi napot a Pesta Sport és Rekreációs Központ udvarán. A programban egyebek mellett zene és szórakozás, gyermekfoglalkozások, arcfestés, játékos és közösségi programok, valamint hagyományos főzőverseny is helyet kap majd. A rendezvény szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon.

Marketing osztályát a 024 222 638-as számon. Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mielőtt folytatnánk műsorunkat, ismét néhány fontos közlekedési információ következik. Topolyán sem tétlenkednek a rendőrök, úgyhogy érdemes levenni a lábat a gázpedálról. A közlekedők jelzése szerint a Vénuszfürdő közelében sebességet mérnek. Palicson a település bejáratánál és Mérgesen is közlekedési rendőrök ellenőrzik a forgalmat.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió diszkó.
5: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
6: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
6: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
0: A 107,1-en.
6: SMR.
0: SMR.
6: Önnek szól.

Rövidesen hírek következnek, utána pedig folytatjuk majd a mozaikot. A következő óra elején rögtön egy különleges témával érkezem. A gyermek érkezésétől a családdá válásig vezető időszakról, a megelőzésről és pedig a személyre szabott támogatás lehetőségeiről fogunk beszélgetni. Vendégem Renkó Krisztina, holisztikusan gondolkodó védőnő lesz. Ne váltsanak állomást!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Ma hirdet elsőfokú ítéletet a hágai székhelyű koszovói különleges törvényszék a koszovói felszabadítási hadsereg 4-1-kori magasrangú vezetője, Hashim Tači, Kadri Veseli, Recep Szelimi és Jakub Krásznyicsi ügyében. A vádlottakat összesen 10 pontban vonják felelősségre. A vádak között üldöztetés, bebörtönözés, kínzás, gyilkosság és erőszakos eltüntetés is szerepel. Az ügyészség szerint a bűncselekményeket 1998 márciusa és 99 szeptembere között követték el Koszovóban és Észak-Albániában. Az áldozatok között pedig szerbek, romák és albánok is voltak. Mind a 4 vádlott tagadja bűnösségét. Az ügyészség fejenként 45 év szabadságvesztést kért rájuk, a védelem felmentő ítéletet indítványozott. A 4 vádlott 2020 novembere óta van hágai fogvatartásban, a tárgyalás pedig 2023 áprilisában kezdődött. Április 12-e nagyon sokáig megmarad emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta. 2026. április 12-én a magyarok a demokráciát választották, Európát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik, az Európai Unió szívébe. Az Európai Parlament előtt elhangzó számos témát felölelő beszéd célja, hogy kijelölje a következő politikai év irányvonalát, ismertesse a várható új javaslatokat, valamint áttekintse azokat a belső és külső kihívásokat, amelyekkel az Európai Uniónak szembe kell néznie. Az EB elnöke egyebek mellett egy erősebb, függetlenebb Európát formálódásáról, az Európa ellenesekkel szembeni fellépésről és a mesterséges intelligenciáról is megosztotta nézeteit.
2: Választások 2026.
3: A Köztársasági Választási Bizottság kihirdette a Vajdasági Magyar Szövetség választási listáját kedden este. Ennek kapcsán dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a Facebookon azt írta, hogy az október 25-i választáson az 5-ös számú listával indulnak. Ha önnek is fontos, hogy a magyar ügyeknek erős képviselete legyen Belgrádban, október 25-én karikázza az 5-öst, fogalmazott a pártelnök. A szerbiai egyetemisták Szabadkán is bemutatták választási programjukat. Kedden a diákok a város több pontján is megszólították a polgárokat, ismertették elképzeléseiket, és arra is kíváncsiak voltak, hogy a lakosság hogyan vélekedik a programjukról. A terv 11 pontból áll. Ezek között szerepel az intézmények működésének javítása is, a korrupció elleni fellépés, az oktatás helyzete, valamint a gazdasági fejlődés. A diákok szerint ezek azok a területek, amelyeken jelentős változásokra van szükség Szerbiában. Az egyetemisták mellett a Szerb Haladó Párt aktivistái is beszélgettek a lakosokkal Szabadkán. Az érdeklődők közvetlenül is feltehették kérdéseiket az aktivistáknak, és tájékozódhattak a párt terveiről. A párt az elmúlt napokban több településen is kampányolt, kommunikációjában pedig elsősorban a stabilitást, a szuverenitást, a gazdasági fejlődést és az ország további fejlesztését hangsúlyozta.
2: Választások 2026.
3: Nyilvántartás védi Szerbiában azokat, akik nem szeretnének reklámhívásokat és marketingüzeneteket kapni. A NEHIV, vagyis Nezovi listájába a vezetékes és mobiltelefonszámokat online vagy személyesen a szolgáltatónál lehet bejegyeztetni. A kereskedők kötelesek minden hívás előtt ellenőrizni, hogy az adott szám szerepele a nyilvántartásban. A szabályok megsértése esetén a vállalatot 200 ezer, a felelős személyt pedig 50 ezer dinárra bírságolhatják. A kéretlen hívást a szolgáltatótól kikért híváslista alapján lehet bejelenteni a Ratelnél.
2: Időjárás.
3: Köszönöm. Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, ma a napsütésé lesz a főszerep a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék sehol sem valószínű. Mérsékelt marad a délies szél is. A legmelegebb órákban 28-29 fokot mérhetünk.
0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Mihászhoz visszük a híreket.
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
4: Reklám következik.
6: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
7: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. szüreti napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a szüretet hajdújáráson.
8: Reklámot hallottak.

0: Mozaik. A 107,1 MHz-en. Érdemes fülelni.
1: Most pedig, ahogy ígértem, egy különleges témával folytatjuk a mozaikot. Egy gyermek érkezése ugyanis már jóval a születés előtt számos kérdést hozhat egy család életébe, és ezek később sem feltétlenül fogynak el. A megfelelő szakmai segítség, a megelőzés és a személyre szabott támogatás ezért különösen sokat jelenthet ebben az időszakban. Mai vendégünk Renkó Krisztina, holisztikusan gondolkodó védőnő, aki a szülés, a születés és a családdá válás időszakában több oldalról is igyekszik támogatni a családokat. Hogy pontosan mit jelent mindez a gyakorlatban, arról őt kérdezem, aki már ma itt van velünk a vonal túlsó végén. Szia! Üdvözöllek a mozaikban!
2: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
1: Kezdjük talán rögtön az elején. Mi indított el annak idején téged ezen az úton, és miért éppen a védőnői hivatást választottad?
2: Hát őszintén már gyermekkorom óta a családok életében részt vettem, mert a faluba, ahol éltem, ott mindig a kisbabás családoknál megjelentem, és már ott úgy elvarázsolódtam így az anyababa kapcsolódások által. Próbáltam az anyukáknak segíteni, vagy a kisbabákat gondoztam, és valahol szerintem ez így végigkísérte az életemet, úgyhogy nem volt annyira meglepő, hogy erre a pályára léptem. Ugye először szülésznőként végeztem a Zentai középiskolába, és akkor utána tovább a főiskolára védőnői szakirányú képzést választottam, úgyhogy így érkeztem meg ebbe a szakmába.
1: Nemrég vállalkozásba fogtál, és van egy szlogen is, ami ehhez tartozik, védőnő minden családba, ennek mentén szeretnél még több segítséget nyújtani, de mit jelent számodra maga ez a hivatás? Milyen élethelyzetekben lehet leginkább szükség egy családnak védőnői támogatásra?
2: Hát mivel én elég széleskörűen ölelem föl ezt a témát, én azt gondolom, hogy sok irányból meg tudom támogatni a családokat, és mindig azt a hiányt érzem, amikor így a családoknál jelen vagyok, amit régen így az asszonyok adtak meg egymásnak. Tehát, hogy nem tartom magam semmi különleges embernek, hanem azt a hiányt próbálom bepótolni, ami így a családok széthullásával jelent meg. Ugye nem egy helyen, nem egy településen élnek már sokszor, ugye a fiatalok elköltöznek, elhagyják a szülőket, nem ugyanabba a városba telepednek le, és akkor itt megjelennek ezek a hiányok a mindennapokban, és valahol így ezt az űrt szeretném így segíteni betölteni. A másik oldal pedig az, hogy valamiért a mi generációnk, hogyha mondhatom így, akkor nagyon nehezen fogad el tanácsokat a saját szüleitől, nagyszüleitől, és én ezt szeretném, ezt a kapcsolatot szeretném gyógyítani, úgyhogy azért is ilyen holisztikusabb gondolkodásban vagyok jelen a családok
1: életében.
2: Családoknál, igen, a családok életében, mert hogy én azt, amit így, amit az én szemüvegemen keresztül látok, azt is szeretném segíteni a családoknak, hogy támogatást kapjanak abba is, akár hogy tudjanak kapcsolódni a családtagjaikhoz is, hogy hogyan kapjanak és adjanak egymásnak segítséget. Tehát, hogy nem csak úgy vagyok jelen a családok életében, hogy csak én adok tanácsot, hanem meghallgatom őket, és akkor próbálok segíteni így a mindennapjaikban.
1: Hát tudjuk azt, hogy a fogantatástól egész, ennek felkészülésétől egészen a kisbaba érkezéséig rengeteg minden felmerül, rengeteg nehézség, vagy akár probléma, és sokféle kérdés. De melyek azok a konkrét területek, amelyen különösen fontos lehet a szakmai segítség? Mondj néhány példákat.
2: Hát a jelen világban azért azt kell mondani, hogy a fogantatásra való készülés egy prioritás kellene, hogy legyen. Látjuk a statisztikákat, hogy mennyire nehezített a teherbeesés a mai generációban. És hogy ezt azt gondolom, hogy ezért is fontos számomra ez a preventív megközelítés, mert hogyha mondjuk egy házasulandó pár már elkezd ezzel foglalkozni időben, és nem akkor kezd el foglalkozni vele, amikor már akkor most már szeretnének gyermeket vállalni, és akkor így szembe találkoznak akár a saját testük felől jövő jelzésekről, hogy valami nincs rendben, hanem hogyha ezt egy kicsit korábban elkezdünk ezzel foglalkozni, hogy figyeljünk a testünkre, nőként akár figyeljünk a ciklusunkra, férfiak szempontjából is, hogy vigyázzanak. Tehát, hogy a férfiaknak is, hogy vigyázzanak ugye a testi egészségükre. És akkor ezzel azért sok mindent ki tudunk küszöbölni, mert azért egy ilyen fiatalon összeházasolandó pár, hogyha az első próbálkozásnál ugye ilyen negatív visszacsatolást kap, ugye ez a párkapcsolatra is negatív hatással van, és hogy én ezért gondolkodok így ilyen preventív módon, hogy ezeket, ha lehet, akkor előzzük meg. Nyilván nem tudunk mindent megelőzni, de én azt gondolom, hogy, hogy a prevenció az nagyon sok területen segítő lehet. Ha tovább megyünk, és már a családdá válásról beszélgetünk, akkor vannak olyan pontok, akár a gyermek szülése előtt, hogy azokat az információkat, amikre a családnak szüksége van, hogyha ezeket megkapják, akkor sokkal nagyobb önbizalommal tudnak elmenni szülni, kevesebb félelem, kevesebb szorongás lesz, mert hogy a mai világban tulajdonképpen azért is szoronganak annyit az édesanyák, mert most túl sok az információ, és ki kellene közüle választani, hogy akkor most melyik az igaz. És hogy én ebben szeretném támogatni a családokat, hogy megtalálják a saját igazságukat, ami őket megnyugtatja, amire nekik szükségük van, és hogy valahogy így el tudják magukat helyezni a saját szülésükben, a családdá válás folyamatában.
1: És ne félelemmel, szorongással teljen, pont ez a gyönyörű várakozás. De támogatás akár a család saját otthonában is történhet. Mit tapasztalsz? Miért lehet fontos, hogy valaki a saját környezetében segítséget kapjon? És az lenne még a kérdésem, hogy mernek-e a családok segítséget kérni?
2: Hát őszintén ez ilyen meredek, ez a téma. Vannak, akik mernek, van, akik nem. Ez ilyen egyénfüggő, családfüggő. Én azt látom, hogy azért egyre nyitottabbak. Azt látom inkább, hogy hamarabb kérnek szakembertől segítséget, mint a saját családtagjaikról is, ugye, amit említettem korábban. És hogy én azért erre pontos hangsúlyt teszek, hogy így a családoknak milyen a viszonyuk egymással, hiszen mi leszünk így egymás legnagyobb támogatói, hogyha most akár így a közeli családot nézzük, hogy nekem nem ez a célom, hogy mindenhova engem hívjanak, hanem az, hogy a családok gyógyuljanak, és hogy azokat az erőforrásokat, amit a család meg tud adni a másiknak, az úgy a családon belül így áramoljon, és hogy így ezt hangsúlyozom, vagy így ezt a figyelmet adom így a családoknak, amikor én jelen vagyok. Ugye az otthonukban természetesen más, mert kényelmi pozícióban vannak. Ugye még, hogyha most arra gondolunk, hogy amikor bemegyünk egy idegen környezetbe, akár egy kórházi környezetbe, lehet, hogy valaki még gyerekkora óta nem járt kórházban, ott nyilván nem meglepő, hogyha szorongás vagy félelem váltódik az emberben, hiszen az egy idegen helyzet. De hogyha ezeket ugye meg tudjuk beszélni, vagy akár van lehetőség a családnak látogatást tenni az intézménybe, ez már rengeteget jelent a szülőnő szempontjából, mert már egy ismerős helyre megy tulajdonképpen. És hát a legfőképp ugye a szülés előtti időszakban látom a leghangsúlyosabb szerepét az otthoni környezetnek, amikor esetleg megvan a terminus, és akkor sürgeti a rendszer, hogy terminusban indulnia kellene a szülésnek, hogy amikor ott az otthoni környezetben kap egy olyan megértő támogatást a család, hogy így a folyamata rendben van, hogy az érzései rendben vannak, ezeket ki tudja beszélni, ki tudja sírni esetleg magából, ugyanúgy az apuka is a félelmeit, szorongásait meg tudja osztani valakivel, az nagyon sokat tud segíteni, illetve nyilván a dúlai csomagban vannak olyan eszközök, olyan mozgásformák, amivel tudjuk segíteni az édesanyának így a relaxációját, és nyilván, hogyha a szorongást fölváltja a relaxált állapot, akkor a szülés is meg tud könnyebben indulni. Nyilván ez nem garancia, csak hogy nyilván a ellazult állapotban tudunk szülni.
1: Épp ide csatlakozott volna az általad említett témához, hogy az apukának is fontos, hogy segítsünk, ne csak az édesanyának.
2: Így van, így van. Nagyon fontos, mert én azt látom, hogy most nagyon ilyen nőfókuszúvá vált itt nagyon sok téma, és nekem így a munkám során ez most kifejezett hangsúlyt fog kapni az apák szerepe, a férjek szerepe, hogy ők se tűnjenek el, mert nagyon sokszor látom a családokban, hogy az anyák mindent egyedül akarnak megoldani, a férfiaktól nem fogadják el azt a nemű segítséget, amit egy férfi tud adni. Nyilván az soha nem olyan lesz, mint egy női érintés, vagy tehát alapvetően már a hangjuk is más.
1: De viszont hogy egy fontos stabilitást ad.
2: Pontosan, mert hogy igazából a férfi adja meg a biztonságot. a családba. Tehát ő neki kell azt a burkot megtartania, amikor egy várandós, vagyis egy gyermekágyos anya hazaér a kisbabájával, hogy egy olyan biztonságos kis burkot csináljon a családjának, amiben az anya el tudja engedni magát, és tudja szoptatni a babáját, meg tud regenerálódni. Ha ez nincs meg, akkor az anyának ilyen anyaoroszlánná kell válni, és akkor neki kell még a saját biztonságát is folyamatosan megtartania, és ez nagyon sok energiaveszteség. Úgyhogy nyilván itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de hogy alapvetően a férfiaknak óriási szerepük van ebben, hiszen egy párkapcsolatból születik ez a baba, két emberre vár ez a gyermek, és nagyon fontos a babának, hogy az apával már a korai szakaszban ilyen nagyon közeli kapcsolatot alakítson ki, ezért lenne jó, hogyha a szülészeti rendszerekben, ugye a szülésnél is az apukák, akik szeretnének, jelen lehessenek, hiszen sokkal könnyebb a kapcsolódásuk az apáknak is a babákhoz, hogyha ott vannak a születés pillanatánál, mert azért más egy édesanya, aki végighordja a pocakjába, érzi a mozgását, kapcsolódik azzal a babával, egy apa az meg kívülről nézi és próbál kapcsolódni ahhoz a babához. Tehát segítsünk az apukáknak, úgyhogy nekem ez is így a fókuszomban van.
1: Erről a témáról igazán sokáig lehetne beszélni, de végül mit üzennél azoknak a családoknak, akik úgy érzik, hogy bizonytalanok egy-egy új élethelyzetben, mégis nehezen kérnek segítséget?
2: Hát nyilván nem mondhatom azt, hogyha nehezen kérnek segítséget, hogy így nyissanak az újra, de hogy keressék meg a saját biztonságukat, azt a platformot, ahol el tudnak segítséget fogadni, akár online felületeken is rengeteg ilyen segítő anyag van, vagy vannak csoportok, amikhez lehet kapcsolódni, videós kapcsolódások. Nyilván én az élő kapcsolódásban hiszek, de hogy mindannyian mások vagyunk, és én erre biztatok mindenkit, hogy így keresse meg azt az utat, ami a számára a legmegfelelőbb.
1: Tehát a megfelelő segítség sokszor már azzal elkezdődik, hogy merünk kérdezni és támogatást kérni, és persze felismerjük, hogy nehézségbe ütköztünk. Renkó Krisztina védőnővel arról beszélgettünk, hogyan kísérheti szakmai segítség a családokat, egészen a fogantatásra való felkészüléstől a gyermek érkezésén át a későbbi élethelyzetekig. Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Köszönöm szépen én is!

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.

0: lesz. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A folytatásban egy különleges nyelvtanulási lehetőségre hívjuk fel a figyelmet, egyre többen érdeklődnek a kínai nyelv és kultúra iránt, Zentán pedig most ismét lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők közelebbről is megismerkedjenek ezzel a nyelvvel. Hogy kiknek szól a képzés, hogyan zajlik majd az oktatás és miként lehet csatlakozni, arról Kálmán Róberttel, a Zentai Gimnázium igazgatójával beszélgetünk. Üdvözlöm a Mozaikban!
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, én is üdvözlöm a kedves szerkesztőasszonyt, és szép napot kívánok a tisztelt hallgatóknak.
2: Nem először szerveznek kínai nyelvtanfolyamot a Zentai Gimnáziumban. Milyen tapasztalatokat szereztek az eddigi képzések során? Mekkora volt az érdeklődés?
3: Igen, már sokszorra szervezzük ezt meg, közösen a Konfucius Intézettel. Az elmúlt időszak tapasztalata azt mutatja, hogy elég nagy, tehát gyakorlatilag nagyon nagy az érdeklődés. A kínai nyelvtanulással kapcsolatban ezt ugye a jelentkezők számából lehet megállapítani, tehát a tapasztalat az, ami gyakorlatilag mondatja velem azt, amit mondok.
2: És mennyien jelentkeztek eddig? Mekkora csoport létszámmal indult mindig ez a képzés?
3: Megint csak a gyakorlathoz térnék vissza, tehát valójában van egy pici lemorzsolódás, ugye aki menet közben rája, hogy valamilyen oknál fogva nem tudja fölvenni a ritmust, vagy nem tudja követni, de egyébként tehát van lemorzsolódás, egyébként nagyon sokan jelentkeznek, ugye abból is adódik, hogy a gyakorlatilag a korosztály, ha erre is rátérhetek, a korosztály se nincs meghatározva. 14 éves kortól 100 éves korig lehet jelentkezni a nyelvtanfolyamra.
2: Most ismét két szinten, kezdő és haladó csoportban indul ez a képzés. Kik jelentkezhetnek a tanfolyamra?
3: Ahogyan említettem, az életkor nem akadály, iskolai végzettség sem akadály. Gyakorlatilag az embereknek egy nagyon nagy elhatározás, tanulási vágy szükséges, és jelentkezhetnek azzal, hogy jelentkeznek kínai nyelvet tanulni, nem csak a kínai nyelvvel ismerkednek, hanem a kínai kultúrával is. Tehát nagyon egy gazdag rálátást nyújt ez a képzés a kínai életmódra, kultúrára és természetesen a nyelv.

0: jövőre is.
1: Hogyan zajlanak majd az órák? Milyen rendszerességgel találkoznak a résztvevők, és meddig tart a képzés?
0: Arra azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy az órák legnagyobb része online történik. Mindenkinek van egy személyes tanára, akivel tartja a kapcsolatot. A képzés az igényektől függően akár hosszú-hosszú hónapokig is tarthat, és természetesen attól függ, hogy milyen szintet szeretne a tanulni vágyó elérni, mert ahogy ön is említette, kezdhetünk alapszinttel, majd később egy haladó szint is elérhető. Annyit hozzá kell tennem, hogy a tanárok, ők kínai tanárok, akik Kínából jöttek Szerbiába, és ők se magyarul, se szerbül, szernyelven és magyar nyelven nem tudnak.
1: Tehát elsősorban angolul kommunikálnak.
0: Így van, a kommunikáció nyelve az angol.
1: És milyen szintű angol nyelvtudás szükséges ahhoz, hogy valaki bekapcsolódhasson?
0: Nem kell egy felsőfokú angol nyelvi szintet tudni, egy középszint elég ahhoz, hogy a kínai nyelvet tanulni tudják.
1: A kínai, mint tudjuk, egészen más nyelvi rendszer, mint amihez mi Európában hozzászoktunk. Tapasztalataik szerint mi jelenti a legnagyobb kihívást a kezdők számára? A kiejtés, a hangsúlyok, vagy éppen ezek az írásjegyek elsajátítása?
0: Hát azt mondhatnám, hogy ez mindegyike. Tehát abszolút minden új. Az írásjelek, a kiejtés, maga a hangsúly, tehát amikor én is hallgatom, hogy beszélnek kínaiul, tehát valójában számunkra egy nyelvtörő.
1: Milyenek a visszajelzések? Mennyi idő alatt tudnak kerekmondatot alkotni a jelenlévő jelentkezők, és hogy érzik magukat ezeken az órákon?
0: A visszajelzések alapján azt tudom elmondani, hogy természetesen a hangulat az kiváló. Attól függ, hogy a leendő jelentkező milyen ambíciókkal rendelkezik, tehát gyakorlatilag az előrehaladásnak a gyorsasága őtőle függ. Természetesen a tanárok alkalmazkodnak a jelentkezők ritmusához, úgyhogy ha valaki gyorsabban szeretne elérni egy bizonyos szintet, megvan adva a lehetőség számára. Ez minden gyakorlatilag attól függ, hogy a jelentkezőnek és a kínai nyelvet tanulni óhajtónak mennyi ideje van, és természetesen mennyit készül, mennyit tanul, mert vannak önálló tanulási feladatok is, amelyeket kapnak, és ugye ezzel elősegítik azt, hogy minél jobban elsajátítsák mind az írásmódot, mint a kiejtést, mint a beszélgetést.
1: Említettük, hogy a tanfolyam ingyenes, ezt a lehetőséget a Konfuciusz Intézettel való együttműködés teszi lehetővé. Mióta tart ez a kapcsolat?
0: Ez a kapcsolat az Entai Gimnázium és az Újvidéki Egyetem Konfuciusz Intézete között már hosszú évek óta tart. Még az én igazgatóságom előttről örököltem én is ezt, ami itt van a két intézmény között, ez az együttműködés. Azt tudom mondani, hogy megközelítően 10 éve tart ez az együttműködés. A Konfuciusz Intézet Szerbiában kiválasztott pár olyan ő általuk megfelelő intézményt, középiskolát, gimnáziumot, ahol ezt a képzést tudják folytatni, és hát örülünk neki, hogy az Entai Gimnázium is ezek között van. Azt is el kell mondanom, hogy az online térben való találkozások mellett azért vannak itt olyanok, amikor személyesen is lehet velük találkozni, tehát egy tanév során 2-3-szor eljönnek hozzánk Zentára, kedves kis előadással lepnek bennünket meg, kis ajándékokkal, bemutatják azt, hogy valójában milyen a kínai kultúra, énekelnek, verselnek, volt olyan, amikor még kínai ennivalót is hoztak, készítettek, és akkor azt is meg lehetett próbálni.
1: Hát igazán különleges lehetőségre nyílik alkalom. Nagyjából ez a 10 év alatt mennyien fejezték be ezt a képzést? Van esetleg egy megközelítő adatára?
0: Hát itt most megfogott. Tudom, hogy többen elértek még középszintet is. Arról a bizonyos esetről tudok beszélni, amikor az Entai Gimnázium tanulója a középszintet teljesítette, akkor ő kapott egy jutalom kínai 2 hetes kirándulást, teljesen ingyenes kirándulás volt ez, és hát ott személyesen is ismerkedhetett a kínai életmóddal, a kínai nyelvvel és a kínai emberekkel.
1: Tehát van lehetőség a fejlődésre és az előrehaladásra.
0: Természetesen, így van.
1: Mit mondana azoknak, akik érdeklődnek a kínai nyelv iránt, de egyelőre tartanak attól, hogy túlságosan nehéz lenne belevágni?
0: Én azt mondom, hogy ha érdeklődnek a kínai nyelv iránt, semmi probléma nincs abban, hogyha megpróbálják, és úgy esik ki a dolog, hogy rájönnek, hogy ők ezt nem képesek, akkor abba hagyják, de mindenféleképpen próbálják meg, jelentkezzenek, mert gyakorlatilag semmit nem veszít az ember, a jelentkezés ingyenes, és gyakorlatilag csak a mi időnket kell, és a szorgalmunkat kell hozzáadni, és a tanulás az a kínai oktatók részéről azt mondhatom, hogy biztosított, ők alkalmazkodnak, velük mindent meg lehet beszélni, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy jelentkezzen.
1: Végezetül mondjuk el a legfontosabb tudnivalókat, meddig, hogyan és hol tudnak jelentkezni az érdeklődők.
0: A most induló kínai nyelvtanfolyamra szeptember 25-éig tudnak jelentkezni a Zentai Gimnázium e-mail címén, szentjanszkagimnázia.szenta@gmail.com, és nem szükséges semmi, csak egy név, egy elérhetőség, és hogy milyen szinten szeretnék a kínai nyelvet kezdő vagy haladó szinten tanulni. Ennyi az összes, ami a jelentkezéshez kell.
1: Aki tehát kedvet kapott a kínai nyelvhez, annak most már csak jelentkeznie kell, ahogy hallhattuk, szeptember 25-éig várják az érdeklődőket. A részletekről Kálmán Róbertet, a Zentai Gimnázium igazgatóját kérdeztem. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szívesen, állok máskor is rendelkezésükre.

0: Információk, zene és ön.
1: És a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az óra végén pedig egy érdekes hétvégi programot ajánlok most ismét a figyelmükbe. A Társasjátékok szerelmeseit szombaton 17 órától Társasjáték nap várja az Óbecsei Tán emlékházban, ahol gyerekek, a fiatalok és a felnőttek egyaránt megtalálhatják majd a nekik való kikapcsolódást jelentő társasjátékozást. A Péter Évei Társasjáték Klub a kamaszokat és a felnőtteket várja a könnyed parti játékoktól a komolyabb stratégiai játékokig, míg az Adai Társasjáték Klub a kisebbeknek készül majd izgalmas játékokkal. A gyerekeket egyébként kézműves sarok is várja, ahol a legkisebbek saját társasjátékot is tervezhetnek és készíthetnek majd. A program szeptember 19-én szombaton 17 és 19 óra között zajlik. A részvétel ingyenes és előzetes bejelentkezésre sincs szükség. Most pedig jöjjenek a hírek, utána pedig folytatjuk a mozaikot. Maradjanak velünk!

0: Híradó.
1: Megszületett az ítélet Hágában a koszovói felszabadítási hadsereg egykori vezetői ellen. Évérték előtt tartott von der Leyen javában tart a szerbiai pártok felkészülése a választásokra, és javában tart az almaszüret Északbácskában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. Első fokon összesen 81 év szabadságvesztésre ítélték a hágai koszovói szakosított tanácsok az úgynevezett koszovói felszabadítási hadsereg 4 egykori vezetőjét. Hashim Tači és Jakub Krasnyiti 25-25, Kadri Veszei 18, Recep Szeimi pedig 13 év börtönt kapott. Az ítélet szerint 385 ember jogellenes vagy önkényes fogvatartásáért, 49 személy kegyetlen bánásmódjáért, 303 ember megkínzásáért, valamint 96 ember meggyilkolásáért állapították meg felelősségüket. A bíróság ugyanakkor nem találta bizonyítottnak az emberiség elleni bűncselekmények vádját, ezért ezek alól felmentette őket. Az ügyészség szerint a bűncselekményeket 1998. márciusa és 99. szeptembere között követték el Koszovóban és Észak-Albániában, az áldozatok között pedig szerbek, romák és albánok is voltak. Április 12-e nagyon sokáig megmarad emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta: 2026. április 12-én a magyarok a demokráciát választották, Európát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik, az Európai Unió szívébe. Az Európai Parlament előtt elhangzó számos témát felölelő beszéd célja, hogy kijelölje a következő politikai év irányvonalát, ismertesse a várható új javaslatokat, valamint áttekintse azokat a belső és külső kihívásokat, amelyekkel az Európai Uniónak szembe kell néznie. Az EB elnöke egyebek mellett egy erősebb, függetlenebb Európa formálódásáról, az Európa ellenesekkel szembeni fellépésről és a mesterséges intelligenciáról is meghozta nézeteit.
2: Választások 2026.
1: A Köztársasági Választási Bizottság kihirdette a Vajdasági Magyar Szövetség választási listáját kedd este. Ennek kapcsán dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a Facebookon azt írta, hogy az október 25-i választáson az ötös számú listával indulnak. Ha önnek is fontos, hogy a magyar ügyeknek erős képviselete legyen Belgrádban, október 25-én karikázza az ötöst, fogalmazott a pártelnök. A párt kedden adta át a listát, és több mint 9,500 támogatói aláírás gyűjtött össze. A listán 250 név szerepel, a lista vezető pedig dr. Pásztor Bálint pártelnök. Pető Attila a mikrofonnál.
3: Kedden délelőtt 10 órakor megérkezett Belgrádba a Köztársasági Választási Bizottság épületébe a Vajdasági Magyar Szövetség küldöttsége. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a lista átadásakor kiemelte, hogy a párt listáját egyetlen nap alatt, reggel 8 és este 8 óra között összesen 9531 polgár támogatta aláírásával.
4: Szeretném megköszönni polgároknak a támogatását, hiszen a kisebbségi pártok esetében 5000 aláírás már elegendő az induláshoz, tehát gyakorlatilag szinte dupla annyi aláírás gyűjtöttünk nagyon rövid idő alatt, mint amennyi szükséges lett volna az induláshoz. Vajdasági Magyar Szövetség saját név alatt teljes 250-es listával indul. Egy részletes, minden kérdésre kiterjedő választási programunk is van, és az eredményeinkről is be fogunk számolni a következő előttünk álló hetekben.
3: A VMS elnöke elmondta, hogy a párt választási programja már elérhető a 2026.vms.org.rs oldalon, ahol az elmúlt időszak eredményei és a jelöltek névsora is megtalálható.
4: Szlogenünk a magyar összefogás, hiszen ahogy az elmúlt időszakban, úgy a jövőben is a magyarok összefogását szeretnénk kidomborítani, kiemelni, azt megjeleníteni itt a szerbiai parlamentben. Fognak bennünket más magyar pártok és civil szervezetek is támogatni, de nem elsősorban ezt jelenti a magyar összefogás, hanem azt, hogy a magyarokkal, az emberekkel, a vajdasági magyar közösség tagjaival közösen definiáltuk a program célkitűzéseit, illetve velük együtt folytattuk az elmúlt időszakban is a az érdekképviseleti munkánkat, amennyiben az emberek bizalmat szavaznak október 25-én a Vajdasági Magyar Szövetségnek, akkor lesz magyar erő a szerbiai parlamentben a jövőben is, hiszen a miénk az egyetlen magyar lista, éppen ezért arra szeretném kérni a Vajdasági Magyar Közösség tagjait, hogy támogassanak bennünket.
3: Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy a kampány következő szakaszában a VMS képviselői terepre vonulnak, és felkeresik Vajdaság magyarok által lakott településeit. Mint fogalmazott, a fórumok és rendezvények mindenki előtt nyitottak lesznek, ahol a polgárok elmondhatják véleményüket, és közösen erősíthetik meg a magyar összefogás üzenetét.
1: A szerbiai egyetemisták Szabadkán is bemutatták választási programjukat. Kedden a diákok a város több pontján is megszólították a polgárokat, ismertették elképzeléseiket, és arra is kíváncsiak voltak, hogy a lakosság hogyan vélekedik a programjukról. A program bemutató célja az volt, hogy a választók közvetlenül is megismerhessék a diákok elképzeléseit. Balázs Zita riportja.
0: Az egyetemisták terve 11 pontból áll, amelyek három fő területet érintenek: az intézmények működését és a korrupció elleni fellépést, az oktatást, valamint a gazdaság és a társadalom kérdéseit. A diákok szerint ezekben a területekben van a legnagyobb szükség változásokra Szerbiában. A kezdeményezés támogatói közül sokan elsősorban a korrupció elleni fellépés miatt állnak a mozgalom mellé. Kovács Ákos.
5: Az egyetemisták a korrupció ellen küzdenek, és én számomra ezért fontos ez az egész mozgalom, mint egyetemista, és mint egy olyan személy, akinek rengeteg barátja elment külföldre, akinek a testvére elment külföldre, azért már nem tudott itt megmaradni, és szerintem rengeteg embert ez érintett meg, hogy itt egyszerűen nem tudok megmaradni a családok, a barátok, és így szétesik minden. Úgyhogy én ez miatt tartom fontosnak, hogy legyőzzük ezt a rendszert.
0: Az egyetemisták a 2024 novemberében leszakadt újvidéki pályaudvari előtető tragédiája után kezdték meg tiltakozás sorozatukat. A balesetben 16 ember vesztette életét. A diákok szerint a tragédia hátterében a korrupció, a pártpolitikai befolyás és a szakmai felelőtlenség is szerepet játszott. Támogatóik egy része a kezdetek óta mellettük áll. Igor Velicskovics. Mert ez annyira szörnyű hatalom, amely az élet minden területét leértékelte, az emberi színvonalat, méltóságot és a becsületet. Minden tekintetben elviselhetetlenné vált, ezért természetes, hogy az ember a saját jobb életéért küzd. Az egyetemisták programjának egyik központi eleme a korrupció visszaszorítása és az intézmények megerősítése. A program emellett a közbeszerzések átláthatóságát, a közszféra depolitizálását és az oktatás reformját is célul tűzte ki. A diákok programja egyelőre nem határoz meg konkrét külpolitikai irányt az Európai Unió vagy a keleti országok felé. A kisebbségi jogokkal kapcsolatban ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy kiemelt fontosságú számukra a további békés együttélés a kisebbségekkel, köztük a magyar közösséggel is. Szandra Timotić, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek aktivistája. Ami a magyarok, a bunyevácok és az összes többi kisebbség jogait illeti ebben az országban, természetesen az a fontos, hogy normálisan működjünk, és békében, közösségként éljünk. Szabadka erre nagyszerű példa, hiszen itt rengeteg kultúra van jelen, és mégis lehet normálisan együtt élni egy városban. A kisebbségi jogokra, vagyis a kisebbségi közösségek jogaira is oda kell figyelni, hiszen ők is ennek az országnak az állampolgárai. Ez az ország mindannyiunké. Az egyetemisták a népszínház oszlopaira szerb és magyar nyelven is kifeszítették az egyetemisták győznek feliratú transzparenst. A rendezvénnyel egy időben a tér másik oldalán a szerb haladópárt aktivistái is felállították pultjaikat, és az egyetemisták molinójával szemben saját jelszavokkal ellátott transzparenst helyeztek el.
2: Választások 2026.
1: Javában tart az almaszüret az északbácskai ültetvényeken. A termést idén sem kímélte az időjárás, a nagy hőség és a vízhiány miatt több alma is megégett. A termelők számára most a legnagyobb kérdés az, hogy milyen áron és hol tudják majd értékesíteni az almát. Csernai Panna riportja.
6: Az időjárási körülményekhez képest a legtöbb termelő szerint mennyiségre jó termés lett. A hozam ugyanakkor újabb gondot is jelenthet, ha nem lesz megfelelő piaca az almának. A tavalyi évből jelentős mennyiség is maradt a termelőknél, ezért az idei értékesítés sem lesz egyszerű. A külföldről érkező alma pedig tovább nehezíti a helyi termelők helyzetét. Kazi Tibor, királyhalmi gyümölcsész, 12 hektáron termeszt almát. Mint mondja, az idei szezonban a tavaszi fagyok után a nyári hőség okozta a legnagyobb problémát.
7: Volt tavasszal fagyunk, utána jött ez a borzasztó meleg, a meleg után még jött az égetés, megégett az almákat. Most nem tudom megmutatni, mert itt nem néz, itt annyira nincs megégetve, hogy az ajdarok azok nagyon meg vannak égetve, úgyhogy borzalmas, amit csináltak.
6: És a többi almafajta?
7: Hát ez az, hogy a zajderéd, hát az az igazság, hogy a háló alatt ez nem áll. Ami nincs háló, ott van ez a gond. A háló az védi a napsütést az almát, úgyhogy. Az almák, hát mindegyik még égett végtére, úgyhogy. Nagyon nagy a víz hiány, hát olyan, szerintem olyan 250 liter víz hiányzik a földből, biztosan, úgyhogy ez hatalmas hiány. Locsolás, az a sok helyen a csöpögtetés nem volt elég, hanem még rásomig tifonoztak is, úgyhogy, mert nem volt elég víz.
6: A minőséget tehát több helyen befolyásolta az időjárás, mennyiségre azonban az idei termés jobbnak ígérkezik a tavainál. A hűtőházakba már folyamatosan érkezik a leszedett alma, és a tárolóhelyek is gyorsan telnek. Bite Tünde, hűtőház igazgató, Királyhalom.
8: Az időjárási viszonyokhoz képest nagyon szépen termett az alma, tehát a mennyiség az úgy érzem, hogy sokkal több, mint ami tavaly volt, tehát függetlenül attól, hogy 42 meg 45 fokokat mértünk, és az alma mégis nagyon szépen tartotta magát. Igyekeztek, aki a termelőink előtt is le a kalappa, reggeltől estig, tehát védték éjszaka, ahogy csak tudták az egész, tehát locsolás, permetezés, védekezés, minden. A hűtőházba alig fér, 150 vagonos a férőhelyünk, de szerintem alig fog beférni, vagy nem is fog beférni az összes.
6: Az almaszedés és a válogatás jelenleg is zajlik. A felvásárlási árak egyelőre még nem véglegesek. Az eddigi információk szerint az ipari almáért körülbelül 15 dinárt, a konzum almáért pedig 35 és 55 dinár közötti összeget fizethetnek. A termelőknek az értékesítés mellett a szedés költségeivel is számolniuk kell. Az almaszedők órabére idén 400 és 500 dinár között mozog.
1: A pontos idő 12 óra 13 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A honosítási pályázat nyertesei aláírták a Magyar Nemzeti Tanács támogatási szerződéseit. Jól jött az őszi eső a gazdáknak, de további csapadékra van szükség a földeken. Jönnek a részletek. A honosítási pályázat 34 nyertese írta alá kedden a Magyar Nemzeti Tanács támogatási szerződéseit. Az MNT évről évre támogatást nyújt a külföldi felsőoktatási intézményekben 2008. január 1-e után szerzett felsőoktatási és egyetemi oklevelek, valamint posztgraduális tudományos fokozatok szerbiai honosításának, illetve elismerésének költségeihez. Most a legutóbbi április 9-e és július 9-e között meghirdetett pályázati időszak kedvezményezettjeit fogadták. Bíró Tamara riportja.
9: Azok a személyek, akik külföldön szerezték meg a diplomájukat, ennek a pályázatnak köszönhetően könnyebben juthatnak munkához a szülőföldjükön. Bodó Ákos a romániai Kolozsváron járt egyetemre.
10: Most próbaidőn állást kaptam Magyar Kanizsán, a Beszédes József középiskolában, és megpróbálom, hogy hogyan tudok egyáltalán érvényesülni.
11: Előtte másik országokban dolgozott el szakmájában?
10: Nem. Romániában nem, tehát meg se próbáltam, ugye románul azért kevés volt az idő, hogy én ott megtanuljak.
9: Kovács Éva énektanár példája is jól mutatja, hogy soha nincs késő honosítani a diplomát. Ő nem csak középiskolai, hanem felsőfokú tanulmányait is magyarországi oktatási intézményekben végezte, majd Magyarországon is dolgozott. Mára már több vajdasági általános iskolában dolgozik énektanárként.
12: Én igazából már 2010-ben befejeztem a tanulmányaimat, csak én utána be is kerültem a színházi életbe, és akkor mindenfelé énekeltem, operaénekes lévén, főleg Szeged volt a bázisom, ott nagyon sok szép szerepet énekeltem.
9: 2008 óta több mint 1550-en vannak azok, akik eddig részt vettek a programban, ismertette az adatokat Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
13: Abból a szempontból fontosnak tartjuk ezt a programot, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy aki szeretne visszatérni, aki szeretne visszajönni, annak legyen a kezében egy olyan diploma, amivel itt Szerbiában az elkövetkezendő időszakban el tud majd helyezkedni. És lehet, hogy csak 3 év múlva, vagy 5 év múlva, vagy 10 év múlva tér vissza, és lehet, hogy vannak olyanok is, akik már visszatértek, de még nem ismerték el nekik a diplomájukat, és nem megfelelő juttatásban részesülnek, de mindenképpen a lehetőség megteremtése az nagyon-nagyon fontos számunkra.
9: Az ezzel kapcsolatos következő pályázatot szerdán írják ki, és 2027. január 29-éig lesz nyitva. A program Magyarország kormánya társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumának támogatásával valósult meg.
1: Minden csapadék számít a mezőgazdaságban, különösen az elmúlt hónapok száraz időszaka után. Az előző napok esőzései ugyan több felé javítottak a talajon, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő a vízhiány pótlására. Ez az őszi vetésekre is hatással van. A repce vetési ideje lassan lejár, miközben a talajok állapota nem mindenhol kedvező a munkálatokhoz. Vajtai Viktória a mikrofonnál.
14: Az őszi vetések megkezdéséhez megfelelő talajállapotra lenne szükség. Az elmúlt napok csapadéka azonban sok helyen csak néhány millimétert jelentett, ami a termelők szerint nem elegendő a talaj megfelelő előkészítéséhez. Engi Norbert, ludasi termelő.
15: Sajnos nagyon kevés eső esett az elmúlt napban, 2-3 liter hullott csak, úgyhogy ez még szinte semmit nem jelent a mezőgazdaságnak. Nagyon sok esőre volna szükség, hogy kellőképpen meglássam a földeket művelni. Minimum 50 liter, de én megkockáztatom 100 litert is, hogy nagyon jó volna, hogy esetleg a talajt elő tudjuk készíteni a vetésre. Sajnos én is terveztem repcét ültetni, de erről már sajnos le kell mondani, úgyhogy marad a kalászos.
14: A repce esetében az idő is sürget, hiszen ennek a kultúrának már megkezdődött a vetési időszaka. A megfelelő talajállapot hiánya és a kevés csapadék azonban több gazdálkodónál is bizonytalanná teszi, hogy egyáltalán el tudják-e végezni a repce vetését az optimális időszakban. Bognár Pásztor Hajnalka, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja.
16: Lehullott csapadék azért jól jött a mezőgazdasági termelőknek, mivel eddig kérdéses volt az őszi vetéseknek az elvetése. Én úgy gondolom, hogy ezzel egy kicsit jobb feltételek fognak lenni az őszi kultúráknak a vetés menetére, mivel hogy az őszi repce az szerintem már késik, így az árpa és a buza lesznek itt a fő szereplők, mint ahogy tavaly is több volt a terület, amin elvetették ezeket a kultúrákat. Az idén is arra számítunk, hogy még jobban növekszik.
14: A repce területe így várhatóan csökkenhet, miközben az árpa és a búza szerepe tovább erősödhet az idei őszi vetésekben. A kalászosok vetéséig azonban még szükség lenne csapadékra, hogy a talaj megfelelő állapotba kerüljön a munkálatokhoz.
1: A pontos idő 12 óra 19 perc. Híradót hallottak.
3: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. A délután folytatásában is a napsütésé lesz a főszerep a térségben. Csapadék sehol sem várható. A legmelegebb órákban akár 28 fokot is mérhetünk majd.
17: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
18: Friss hírek minden órában.
19: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
20: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
21: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
20: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
21: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
20: Fontana Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdi?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
22: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
23: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Szeptember 16-án szerdán a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 37 para, 100 forint 32 dinár 10 para, 1 svájci frank 124 dinár 16 para, 1 angol font 137 dinár 05 para, míg az amerikai dollár középértéke 101 dinár 65 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: Az idő gyorsan telik, már 12 óra 43 perc körül járunk. Következzen a Pannon Televízió műsorajánlója, nézzük, mit érdemes ma megnézni a tévében. 13 órától a közbeszéd ismétlését láthatják, 14 órakor az építészet 21. század jelentkezik, majd 14 óra 30 perctől pedig a Természetvédelem határok nélkül című műsorban többek között a ragadozó madarakkal foglalkoznak majd. 15 órától a közelképben a Szabadkai Interetno Fesztivál kerül majd középpontba, 15:30 pedig Bencsik István nyugalmazott újságíró lesz a szubjektív vendége, aki nemrégiben díszpolgári címet is kapott. 17 órakor ismét közelkép következik, ezúttal Ludassal a főszerepben, 18:10 pedig Kelebiára látogat a Kincses Ládánk című műsor. Este 19:30 Délbánát ízei a legfinomabb ételekkel, majd 20:00 Híradó, majd 20:40 Jóformában, 21:10 Jövő projekt, és 21:40 a szerda esti koncert zárja a mai kiemelt kínálatot a Mendikus Tambura zenekarral. Hamarosan azonban műsorunk utolsó órájába is lépünk, az óra elején pedig Moholra fogunk látogatni, ahol ezen a hétvégén a 12. parasztolimpiái lesz majd a főszerep. Maradjanak velünk a hírek után, folytatjuk a mozaikot.

0: ajánló következik.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. A Magyar Nemzeti Tanács által alapított és társalapított intézmények működési terve kerül napirendre a testület pénteki ülésén. Fremond Árpád, az MNT elnöke sajtótájékoztatón számolt be a részletekről. A Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény, az Entai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, az Entai Magyar Kamara Színház, a Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár és a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház működési terve is napirendre kerül. Az oktatási csomagban az iskolaprogramok véleményezése, igazgatók és iskolaszégi tagok megválasztása, valamint a kis létszámú osztályok megnyitásának támogatása szerepel. Lezárult a hivatalos nyelv és íráshasználati stratégia tervezetének közvitája is. A dokumentumhoz 16 észrevétel érkezett. Ezek megtárgyalása után várhatóan október végén kerülhet az MNT elé a stratégia elfogadására. Fremond Árpád a nemzeti tanácsi választásokról is beszélt. A törvény szerint legkésőbb december 3-án kell megtartani a voksolást, a választások kiírásának határideje pedig szeptember 19-e. Napokon belül elkezdődnek a munkálatok az aszfalt burkolat visszaállításán a magyar szabadkai Milutin Uszkokovics és az 51. hadosztály utcában, jelentette be Facebook videójában Góli Csilla Szabadka alpolgármestere. A két utca a Tiszta Szerbia nevű projekt megvalósítása során lett gyakorlatilag járhatatlan. Emellett a megnövekedett forgalom is gondot okozott. A Majsai úton épülő körforgalom építése miatt ugyanis sokan kénytelenek az említett utcákon kerülni. Góli Csilla emlékeztetett, a csatorna és a köztes bekötések le lettek helyezve, úgyhogy a kivitelezőnek már csak az maradt hátra, hogy az aszfaltburkolatot visszahelyezze eredeti állapotába. Két új gépjárművel bővült a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény járműparkja. Az egyik személyszállításra, a másik pedig az ételek biztonságos szállítására szolgál. A korszerű hűtőkocsi naponta mintegy 300 adag meleg étel eljuttatásában segíti majd a Magyar Kanizsai, Oromi, Tótfalusi, Martonosi és Kispiaci óvodákat, valamint a Népkonyhát is. A jármű beszerzését teljes egészében Magyar Kanizsa önkormányzata finanszírozta. A beruházás összértéke közel 5,3 millió dinár. Elsőfokon összesen 81 év szabadságvesztésre ítélték a koszovói felszabadítási hadsereg 4 egykori vezetőjét, Hashim Tači és Jakub Krasnici 25-25, Kadri Veszeli 18, Recep Szelimi pedig 13 év börtönt kapott. A bíróság szerint a 4 vádlott felelős volt civilek és a harcokban részt nem vevő személyek sérelmére elkövetett háborús bűncselekményekért. Az ítélet szerint 385 ember jogellenes vagy önkényes fogvatartásáért, 49 személy ellen elkövetett kegyetlen bánásmódért, 303 ember megkínzásáért, valamint 96 ember meggyilkolásáért állapították meg felelősségüket. A bíróság ugyanakkor nem találta bizonyítottnak az emberiség elleni bűncselekmények vádját, ezért ezek alól felmentette őket. Április 12-e nagyon sokáig megmarad emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, 2026. április 12-én a magyarok a demokráciát választották, Európát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik, az Európai Unió szívébe. Az Európai Parlament előtt elhangzó számos témát felölelő beszéd célja, hogy kijelölje a következő politikai év irányvonalát, ismertesse a várható új javaslatokat, valamint áttekintse azokat a belső és külső kihívásokat, amelyekkel az Európai Uniónak szembe kell néznie. Az EB elnöke egyebek mellett egy erősebb, függetlenebb Európa formálódásáról, az Európa ellenesekkel szembeni fellépésről és a mesterséges intelligenciáról is megosztotta nézeteit.
0: Időjárás.
2: Szabadkán is környékén jelenleg 26 fok van, a délután folytatásában is a napsütésé lesz a fő szerep a térségben, felhők szinte nem lesznek az égen, csapadék sehol sem várható, és mérsékelt marad a délies szél.
0: Friss hírek minden órában.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: 107,1 MHz.
5: And you can dance for inspiration. Come on.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk
1: a 107,1 MHz-en.
2: A folytatásban, ahogy ígértem, Mohorra látogatunk, ahol a hétvégén ismét felelevenedik a régi falusi élet hangulata, méghozzá jó adag versenyszellemmel és vidámsággal fűszerezve. Vasárnap 12. alkalommal rendezik meg a Moholi Parasztolimpiát, amely évről évre igazi közösségi programmá formálja a napot, hogy mivel készülnek idén és milyen próbák várnak a vállalkozó kedvű résztvevőkre. Arról Peckó Egonnal, a rendezvény egyik főszervezőjével beszélgetünk, aki egyébként már a vonal túloldalán van, mivel régóta ismerjük egy mást, megbeszéltük, hogy tegeződünk. Szia, köszöntelek a Mozaikban.
4: Üdvözlök, szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: 12. alkalommal rendezitek meg a Moholi Parasztolimpiát. Hogyan indult annak idején ez a rendezvény, és mivén nőtte ki magát az évek során?
4: Hát még anno az időszámításunk előtt, vagyis a Covid előtt indult meg maga a rendezvény, ott a 2010-es évek elején, de ugye már a 12-et írjuk, úgyhogy én maga a rendezésben is az egész lemagyarításban 2020 óta, pont amikor a Covid-nak vége lett, vagyis a Covid-ig szünetet, vagy ahogy is mondjam, tehát akkor csatlakoztam én is a szervező bandához, és azóta folyamatosan részt veszek és csinálom ezt az egész közösségépítő rendezvényt, és azt teszem észre egyébként, hogy évről évre egyre több az érdeklődő, egyre több a nevezőcsapat, és már azt is emlegetik, hogy maga a Moholi Parasztolimpia már szinte egy falunapnak nőtte ki magát, úgyhogy mindig boldogan állunk a magához a szervezéshez, és ezért is mindig örülünk az embereknek, amikor eljönnek, és hogy méghozzá, hogy új embereket, új csapatokat látunk.
2: Ha már csapatok, akkor lehet-e még jelentkezni, és mennyien jelentkeztek igazából? Hány csapat és honnan jönnek?
4: Hát jelen pillanat lehet még nyitott még a jelentkezés, még a holnapi nappal bezárólag, tehát csütörtök estig lehet még jelentkezni. Ugye férfi és női kategóriában is hirdettünk versenyszámokat, méghozzá 5 tagú kell, hogy legyen egy csapat. A férfiaknál már 7 bátor csapat jelentkezett, egészen Vajdaság szerte, tehát Magyar Kanizsától kezdve, Dreán keresztül, Moholi csapat, tehát helyi csapat is lesz, Zentagunarasról is jön csapat, tehát hogy az merem mondani, hogy egész Vajdaság szerte, illetve 2 női csapat jelentkezett már, ugye nőkből abból mindig a 2-3 szokott lenni az eddig évek tapasztalati alapján, úgyhogy ha van még a hölgyekben versenyszellem, és össze tudnak szedni 5 hölgyet, akkor várjuk őket is szeretette, és akkor ugye külön fogják, tehát nem egy versenyszáma fogják meg, vagy egy kategória fogják megmérettetni magukat a férfiak és a hölgyek, hanem lesz külön verseny a férfiaknál, mint a falu parasztja címért, és a hölgyeknél, mint a falu parasztasszonya címért. Úgyhogy a játékok egyébként csak egy kis kettcsinálásnak ugyanazok lesznek mind a két csoportnak, csak a nőknek kicsit könnyítve, mint például a traktortolás, vagy a szalmabála hordás, vagy szalmabála, toronyépítés, gumicsizmahajítás, és sörivóverseny is lesz. Egyébként megjegyzem, hogy sörivóversenynél a hölgyek tartsák a rekordot.
2: Az igen.
4: Úgyhogy hajrá, férfiak! Úgyhogy körülbelül ez az, ami a maga játékokat öleli fel, úgyhogy várjuk még a jelentkezőket, mert a férfiaknál ugye 7 csapat jelentkezett eddig, de 10-nél szoktuk meghúzni a felső vonalat, hogy annyian tudnak jelentkezni.
2: Tehát még lehet, még érdemes.
4: Még lehet, így van.
2: És ha játékok mellett egyébként a főzőverseny is fontos része a napnak, mi kerül ezúttal majd a bográcsokba, és hogyan zajlik majd a verseny?
4: Igen, egy nagyon fontos kísérő rendezvény a főzőverseny. Mint minden évben, és pontosan úgy mondom, az elmúlt 11 évben, a 12. évben is úgy terveztük, hogy körömpörkölt főzőverseny. Szigorúan ki is állunk az mellett, hogy a körömpörkölt az egy igazán hagyományos kis ételnek számít, és ezt a vonalat is szeretnénk megtartani. Úgyhogy körömpörkölt főzőversenyben tudják megmérettetni egymást a csapatok. Itt viszont már ott tartunk, hogy péntek a határidő, viszont már teltház van, úgyhogy oda már csak várunk még egyébként főzni vágyó személyeket, de ők már konkrétan nem nagyon tudnak nevezni a versenyre, vagy de szokott olyan is példa lenni, hogy valaki eljön, és akkor malacot forgat, vagy épp arra pörköltet készít, mert annyira jó maga a hangulat, és annyira jó az egész rendezvénynek a vibe-ja, hogy folyamatosan csak nőnek egyre jobban a látogató személyek, és ugye maga a főző verseny mellett még fontos, hogy felhívom a figyelmet, ugye van tradicionális sós és édesítemények is, ami leginkább a hölgyeknek szokott a kedvence lenni, mert évről évre ide több hölgy próbálkozik a saját kis otthoni kis receptjével, és megméretetni, illetve idejében először a pálinkának is helyt adunk, és a pálinkára is, pálinka versenyre is lehet majd nevezni.
2: Mindez mellett a gyerekekre is külön gondoltatok. Milyen programok várják majd a legkisebbeket?
4: Hát ami, tehát ugye az elején is kihangsúlyoztam, hogy ez egy egész napos családi nap, és igen, a gyerekekre is nagy hangsúly van fektetve, ezért nekik is próbáljuk minél színesebbre szervezni, hogy a család apra is nagyja meg tudja találni a magának legmegfelelőbb szórakozni vágyó helyet. Ezért a gyerekeknek különböző ügyességi játékokkal fogunk kedveskedni, szintén össze tudják majd mérni a tudásukat, a fizikumukat, akár kötélhúzásban, akár zsákban ugrálás és hasonló feladatokban, illetve egész napos ingyenes a légvárral is kedveskedünk, illetve a Kreasztól Egyesület csatlakozik délután hozzánk, és ők pedig kézműves foglalkozásokat fognak a gyerekeknek mutatni, és ők fogják foglalkoztatni délután a gyerekeket.
2: De ha jól tudom, a versenyek is a szórakoztató program mellett este is folytatódik majd az esemény. Milyen koncert vagy zenei mulatság lesz majd az esti órákban?
4: Tavaly megpróbáltuk azt, hogy feldobni az egész hangulatot, hogy pár vendéget is hívjunk az eseményre, mert mégiscsak megkoronázza a napot. És tavaly a Szivárvány együttes, ugye mégiscsak, ha már moholi parasztolimpia, maradjunk Vajdaságnál, és a Szivárványra gondoltunk. És a Szivárvány lépett el tavaly, viszont idén szeretnék ezt kibővíteni, és még nagyobb nevet hívni, ezért idén sikerült leegyeztetni Bunyós Pityuval, és Bunyós Pityu fogja szórakoztatni este az eredményhetés után, olyan 6-7 óra magasságában az oda látogatókat, a rendezvényre látogatókat, úgyhogy, és már beszéltem egyébként Bunyós Pityuval épp a minap, hogy már nagyon várja, hogy itt legyen Moholon, és elő tudja az ő repertoárját adni az oda látogatóknak, illetve Bunyós Pityu után se áll meg maga az este, mert a jó szokáshoz híven, ami már az elmúlt 11 évre is aktuális volt, az Zadai Bohém fiúk fognak szórakoztatni, ugye Fodor Pityu és Nagy Németi Zsolt, ők pedig kifulladásig fogják a mulatós nótákat húzni a szórakozni vágyóknak.
2: Végül pedig mondjuk el, mitől lesz igazán moholi az idei parasztolimpia? Miért érdemes vasárnap kilátogatni, és hánykor kezdődnek majd a programok?
4: Hát ugye visszatérnék arra, hogy azért is érdemes kilátogatni, ugye, mert ez egy olyan családi nap, ahol mindenki megtalálja a saját helyét, ahol tud szórakozni, vagy akár, ha nem azért jön ki, hogy szórakozzon, de tud egy jót enni, tud vásárolni, mert ugye kirakodó vásár is lesz. Tehát ez egy olyan nap Moholon, ami az évben összehúzza szinte egész Vajdaságot, vagy már mondhatom azt, hogy Kárpát-Benencét, mert Magyarországról is érkeznek versenyzők, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy az emberek barátkozzanak, ismerkedjenek másokkal, kapcsolatokat építsenek, és nem mellesleg ugye a családnak a mi voltát is jobban tudják erősíteni. Tehát ez az egyik legfontosabb dolog. A másikra meg, hogy miért ugye a mohol vagy az a hogy is volt pontosan kérdés?
2: Hát, hogy hánykor kezdődnek a programok? Hány órától lehet majd jönni?
4: Hány órától fognak kezdni a programok? Hát az pedig ugye már reggel korán 8 órakor megindul az egész eseménysorozat. Ugye magával a tűzgyújtással, hogy a köröm is időben meg tudjon főni. A maga a játékok azok 9:30-kor veszik majd kezdetét, és egész nap fognak tartani. Úgyhogy már ha 8 órakor kilátogatnak az érdeklődők, akkor már biztos, hogy találni fognak valami kis érdekességet a rendezvény helyszínén.
2: Beszélgetésünk végére, ha végig is valaki kedvet kapott, és jelentkezne, vagy akár gyorsan verbúvál egy csapatot, és jelentkezik, hol kaphat további információt, hol tud jelentkezni?
4: Vagy személyesen megkeressen, igen, ugye Facebookon, ugye az a legegyszerűbb, tehát megkeressi a Peckuegon, vagy pedig a telefonszám, ami a plakától fel van tűzött, nem tudom, hogy ha gondolod, akkor le is tudom diktálni.
2: Lehet, igen.
4: Van. Jó, tehát 069 14 95 997, és ezen is el tudnak engem érni, és akkor rögtön fel is tudom jegyzetelni a jelentkezéseket.
2: Ügyesség, hagyományok, közös főzés és jó hangulat, mindez pedig egyetlen napba sűrítve Moholon, a moholi parasztolimpiáról hallhattak részleteket. Köszönöm szépen a beszélgetést, és sikeres rendezvényt kívánok.
4: Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok én is.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádiódiszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak, teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
0: Mozaik. Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A népdalok nem csak dallamokat őriznek, hanem történeteket, emlékeket és egy-egy közösség múltját is tovább viszik. Moholon különösen fontos szerepet kap a népzenei hagyományok ápolása, szeptember 18-án és 19-én pedig ismét egy olyan rendezvénnyel készülnek, amely egy meghatározó személyiség emléke előtt tiszteleg. A Klári néni újra énekel elnevezésű emléknapról és az idei programról Babos Fehér Nórával, a Moholi Csobolyó Művelődési Egyesület népdalkörének művészeti vezetőjével beszélgetünk. Üdvözöllek a Mozaikban.
4: Üdvözöllek én is, téged és a hallgatókat is. Szép napot mindenkinek.
3: Kezdjük magával az emléknappal. Hogyan született meg annak idején a rendezvény ötlete, és milyen céllal hívták életre?
4: Igen, ugye én nagyjából olyan másfél éve csatlakoztam a Csobolyó Művelődési Egyesületnek a tanári gárdájához, hogyha szabad így fogalmaznom, viszont gyerekkoromban én is itt tanultam népdalokat énekelni, úgyhogy nagyon nagy öröm volt számomra, amikor megkerestek azzal, hogy esetleg a népdalkört tudom-e vezetni, úgyhogy én nem voltam jelen akkor még, amikor ez az egész emléknap ötlete előkerült, úgyhogy igazából Lajkó Mária, a Csobolyó Művelődési

0: Egyesület lelke, ha fogalmazhatok így. Ő volt az, aki ugye 8 évvel ezelőtt életre hívta ezt az emléknapot. Ugye Klári néni Vlasics Károly Zélics Klára, ugye Mohol egyik legismertebb nótafája volt, és én azt gondolom, hogy az Egyesület egyik fő célja az volt, hogy Klári nénit megismertessük a vajdaságban működő egyesületekkel, valamint szélesebb körben is, akár a határon, innen és túl is mindenfelé. Nagyon-nagyon sokan gyűjtöttek egyébként Klári nénitől és a családjától is. Nagyon gazdag, hát népi hagyomány készlettel rendelkezett a család. Nem csak a népdalok terén, hanem rengeteg népszokást is gyűjtöttek tőlük. Gyermekjátékoktól kezdve Klári néni népdal anyagában tehát a gyermekjátékokon keresztül egészen a szerelmi dalok, a katonadalok, tehát az életfordulóhoz kapcsolódó szokások, tehát nagyon-nagyon gazdag az a tudás, amit felgyűjtöttek Klári nénitől, többek között Bodor Anikó is, Búrány Béla is, és nem szerette volna az Egyesület, hogy ez elvesszen. És igazából én azt gondolom, hogy ez volt a fő cél, ami életre hívta ezt az emléknapot, hogy Klári néni, amit örökségül hagyott ránk, azt tovább vigyük, tovább adjuk és megőrizzük.
1: Immár 8. éve rendezik meg ezt az emléknapot. Hogyan változott, hogyan fejlődött a rendezvény az évek alatt?
0: Igen, én azt gondolom, hogy a kezdeti nehézségek és a sok-sok, most már ugye 8. éve, hogy megrendezésre kerül, azért mindig van mit tanulni egy-egy rendezvény kapcsán, és 8. éve már működik ez a felnőtt kórusok, népdalénekesek találkozója. Volt olyan év is, amikor nem csak egy nap volt a felnőtt kórusok találkozója, hanem két nap is. Volt, hogy úgy épült fel, hogy az egyik nap szakmai nap volt, valami néprajzi előadást adott elő éppen egy adott szakember, és a másik nap kórus találkozó volt. Volt, amikor a gyermekfoglalkozások is előtérbe kerültek egyik nap, és a másik nap volt a felnőtt találkozó. Idén most próbáltunk megint újítani egy picit, mindig évről évre ugye próbálunk mi is fejlődni. Idén most a pénteki nap, tehát a 18-a egy gyermekkórusok és népdalénekesek, ifjúsági népdalkórusok és népdalénekesek találkozója lesz, majd pedig a szombati nap ugyanúgy, ahogy már 8. éve a felnőtt népdalkórusok és szólisták találkozója. Úgyhogy ez most egy újdonság, egy picit izgulunk is miatta, hogy hogyan fog sikerülni, de hál' Istennek, hogy sok helyről a pozitív visszajelzést kaptunk ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a gyermekeké a jövő, úgyhogy őket kell támogatni, hogy szeressék a népdalokat, szeressenek énekelni, és hát ez is volt az alapötlet, hogy ismertessük meg a gyerekekkel akkor Klári nénit is, hogy ki is volt ő, és reméljük, hogy majd náluk is, a gyermekkórusok találkozójánál is be tudjuk majd vezetni azt a fajta, hát fogalmazhatok így, szabályt, hogy egy bizonyos idő után úgy hívjuk meg a gyermekeket, hogy Klári néni dalokat, vagy Klári nénitől gyűjtött gyermekjátékokat hoznak majd el bemutatásra. Ugyanis ez a felnőtt kórusoknál egyfajta követelmény a részünkről, hogy akik eljönnek, Klári néni dalokat kell, hogy énekeljenek.
1: Beszéljünk akkor a gyerekekről. Kik fogadták el a meghívást? Milyen csoportokkal, énekesekkel találkozhat majd a közönség?
0: Igen, ugye első körben megszólítottuk a Mohol és Adakösségben működő egyesületeket, úgyhogy Adáról az Aranykapu Művelődési Egyesületet várjuk, és el is fogadták a meghívásunkat, de jön csoport Péter Révéről, Óbecséről, Földvárról, és ha minden igaz, akkor Temerinből is, és Kanizsáról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon szép számban azért össze fogunk gyűlni. Lesznek most olyan gyerekek is, akik hangszerrel érkeznek, egy picit úgymond bővítettük ezt a keretet is, hogy nem feltétlenül kell, hogy idén az első alkalommal énekes pacsirták jöjjenek, hanem a hangszereseket is nagyon szívesen várjuk.
1: A Csobolyó Művelődési Egyesület egész évben foglalkozik egyébként népi hagyományok ápolásával. Mennyire fontos ebben, hogy kifejezetten a moholi értékeket, a helyi dalokat és hagyományokat őrizzék meg?
0: Abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy ha van olyan érték már pedig nekünk, hál' Istennek, hogy volt egy nótafánk, Klári néni, akinek nagyon-nagyon sok népdala egyébként elérhető az internet világában is, a VMMI jóvoltából. Én azt gondolom, hogy mindenképpen azt tartjuk fontosnak, hogy első körben a sajátunkat tanuljuk, az, ami a miénk, az áll hozzánk a legközelebb, úgy zeneileg is, úgy mondani valójában, hogy talán a legkönnyebb elsajátítani azt, ami a legközelebb áll hozzánk. Úgyhogy természetesen más tájegységek népdalait is szívesen megtanuljuk, de ha valamilyen fellépési lehetőségünk van, vagy olyan találkozó, olyan szemle, amire mondjuk meghívnak bennünket, vagy jelentkezünk rá, akkor mindenképpen igyekszünk a sajátunkat vinni.
1: Említetted, hogy a felnőttek kategóriájában szigorúan elő volt írva, hogy Klári nénihez köthető dal, ének csendüljön fel. Néhányat tudnánk ezekből említeni?
0: Igen, ugye nagyon szigorú volt, mivel maga az esemény egyébként szombaton egy szentmisével kezdődik Klári néni lelki üdvéért, és az utána következő, hát úgymond kultúrműsor is igazából a templomban fog lezajlani, és kértük előre egyébként a szövegeket minden népdalkörtől vagy csoporttól, pont emiatt, mert a püspökségnek el kellett küldeni ezeket, hogy engedélyezzék, hogy megszólalhatnak ezek a népdalok a templomban. Igazából nincs előttem annak a rengeteg népdalkörnek a palettája, hogy mit is fognak énekelni, de például juhásznóták biztos lesznek, akkor a Kék Ibolya például biztosan el fog hangzani, vagy a Kispacsirta a Magosban, vagy Szárnya, Szárnya, Szárnya a Madárnak. Ezek a népdalok nagyon közkedveltek egyébként, így azt látjuk a más népdalkörök csokraiban is, úgyhogy ezek biztosan el fognak hangzani. Maga a Klári néni újra énekel emléknap, most szeptember 18-án és 19-én nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, 18-án a gyermektalálkozóra, amelyet a Moholi Kultúrotthonban szervezünk meg délután 5 órától, valamint 19-én a felnőtt népdalkörök és népdalkórusok találkozójára, amelyet szeptember 19-én szombaton 16 órától a Szent Mise után nagyjából olyan 17 órai kezdettel várunk mindenkit, természetesen a Szent Misére is, és azután a következő kultúrműsorra, a Moholi Szent György templomban.
1: A népdal tehát addig él igazán, amíg vannak, akik eléneklik és továbbadják. Moholon szeptember 18-án pénteken és 19-én szombaton ismét több generáció találkozik azért, hogy éneklés mellett Klári néni emléke és az általa képviselt népzenei örökség is tovább éljen. A Klári néni újraénekel emléknapról Babosfehér Nórával, a Csobolyú Művelődési Egyesület népdalkörének művészeti vezetőjével beszélgettem a Mozaikban. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.

Ezzel pedig a Mozaik mai adásának végéhez érkeztünk. Műsorunk technikai hátterében változás történt, Váradi Valentin átadta helyét, és a következő órákban már Farkas Ervin gondoskodik arról, hogy adásunk zavartalanul eljusson önökhöz. Rövidesen következnek a 14 órai hírek, ezt követően pedig a Beszéljünk róla című műsor várja majd önöket, amelyben az evezés utánpótlás neveléséről, az edzésekről és a fiatalok motiválásáról Vince Hajnalkával, a Palicsi Evezősklub edzőjével hallhatnak majd egy beszélgetést. Ma is köszönöm megtisztelő figyelmüket, velem legközelebb hétfőn találkozhatnak majd itt a Mozaikban. A mai műsor szerkesztő műsorvezetője Annos Beatrix voltam. További kellemes rádiózást, szép délutánt és tartalmas kikapcsolódást kívánunk!

0: Reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. November 29-e lehet az utolsó időpont, amikor még a törvényes határidőn belül megtarthatják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában, mondta Fremond Árpád. A magyar nemzeti tanács elnöke szerint az MNT abban érdekelt, hogy a voksolásra még a jogszabályban meghatározott határidőn belül sor kerüljön. A törvényes határidő december 3-a. Ez azonban hétköznapra esik, ezért november 29-e vasárnap az utolsó olyan időpont, amikor megtarthatják a választásokat, magyarázta. Fremond Árpád hozzátette, a parlament feloszlatásától függetlenül az illetékes miniszter a következő időszakban még kiírhatja a nemzeti tanácsi választásokat. Mint fogalmazott, bízik abban, hogy erre sor kerül, mivel szerinte mindenkinek az az érdeke, hogy a választásokat a törvényes határidőn belül megtartsák. Napokon belül elkezdődnek a munkálatok az aszfaltburkolat visszaállításán a Szabadkai Milutin, Uszkokovics és az 51. hadosztály utcában, jelentette be Facebook videójában Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. A két utca a Tiszta Szerbia nevű projekt megvalósítása során lett gyakorlatilag járhatatlan. Emellett a megnövekedett forgalom is gondot okozott. A Majsai úton épülő körforgalom építése miatt ugyanis sokan kénytelenek az említett utcákon kerülni. Góli Csilla emlékeztetett, a csatorna és a köztes bekötések le lettek helyezve, úgyhogy a kivitelezőnek már csak az maradt hátra, hogy az aszfaltburkolatot visszahelyezze eredeti állapotába. Két új gépjárművel bővült a magyar-kanizsai Gyöngyszemeink iskolás kor előtti intézmény járműparkja, az egyik személyszállításra, a másik pedig az ételek biztonságos szállítására szolgál. A korszerű hűtőkocsi naponta mintegy 300 adag meleg étel eljutatásában segíti majd a magyar-kanizsai, oromi, tótfalui, martonosi és kispiaci óvodákat, valamint a népkonyhát is. A két jármű beszerzését teljes egészében Magyar-Kanizsa önkormányzata finanszírozta, a beruházás összértéke közel 5,3 millió dinár. Tovább emelkedtek a lakásárak Szerbiában. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint az év első felében egy lakás átlagára meghaladta az 1000 eurót, ami csaknem 16%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Az átlagos négyzetméter ár országos szinten 1918 euró. Belgrádban már a 3000 eurót is elkérik értük. Szabadkán az új építésű lakásokért jelenleg mintegy 1800-1900 eurót kell fizetni négyzetméterenként, a bérleti díjak pedig átlagosan 300-400 euró körül alakulnak. A szakemberek szerint a kereslet továbbra is jelentős.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, a délután folytatásában is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható, mérsékelt marad a délies szél is, holnap pedig ismét 30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
0: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Az evezés nem csak komoly fizikai felkészültséget, hanem kitartást, fegyelmet és összpontosítást is igényel. De hogyan lehet már fiatalkorban megszerettetni ezt a sportágat, és mi kell ahhoz, hogy a kezdeti lelkesedés hosszú távon is megmaradjon? Utánpótlás nevelésről, a fiatalok motiválásáról, valamint a nők és az evezés kapcsolatáról Vince Hajnalkával, a Palicsi Evezősklub edzőjével Kókai Mónika beszélgetett.
2: Kezdjük talán azzal, hogy melyik volt az a pillanat, emlékszel rá, amikor először találkoztál az evezéssel, amikor először ültél hajóba?
3: Igen, emlékszem. Egy születésnapon voltam az osztálytársamnál, és az ő apukája, az akkori klubelnök kérdezte a gyerekeket, hogy kinek van kedve evezni. És akkor nem tudom, ez az evezés szó, ez már mindjárt nem tudom, én nagyon jól csengett, és másnap ki is próbáltam, és rögtön megtetszett. Habár előtte én is több sportot is kipróbáltam, de az evezés a szerelem volt mindjárt.
2: Tehát szerelem, első lapát csapás.
3: Igen, lehet így is mondani.
2: És akkor történt egy olyan dolog, hogy ugye eleveztél az evezéstől más vizekre, és 20 évbe telt, mire visszataláltál megint. Akkor mi volt ez a kitérő, és hogyan tértél vissza?
3: Igen, már 16-8 évesen is úgy gondoltam, hogy edző szeretnék lenni. Szegeden be is fejeztem az edzői képzést, de valahogy az élet mégis más vizekre terelt. Én mindig éreztem az életemből a hiányát, de hát ugye az ember megy az élete után, ugye építettem a karriert, a családot, és valahogy a sport az úgy kimaradt. De amikor megszülettek a gyerekeink, mondtam a férjemnek, hogy muszáj, hogy a sport az életünk része legyen. Két fiam van, és ők is próbálgattak egy-egy sportot, de sikerült a nagyobb fiamat az evezés felé terelni, és először hagytam, hogy ő beilleszkedjen, és akkor lassan én is visszaszivárogtam az evezős klubba.
2: Az, hogy a nagyobbik fiad az evezést választotta, az a te hatásodra történt, vagy ő maga döntötte, hogy ez így legyen?
3: Az én hatásomra történt, igen, nehezen indult, mert ugye az volt az első válasz, hogy miért kell nekem is azt sportolnom, amit te sportoltál, de láttam szap deszkán ugye evezni, és láttam azt a tüzet a szemébe, hogy amikor kijött a szárazföld, és azt mondta, hogy ez milyen jó. És akkor nagy nehezen sikerült rábeszélnem, hogy csak próbáld ki. Elfogadom, hogyha nem szeretnél evezni, csak próbáld ki. Csináld végig az evezős iskolát, és aztán választhatsz. De hát szerencsére úgy döntötte, hogy ezt szerettem volna.
2: Az evezős karrieredet akkor gyakorlatilag két részre tudnánk osztani. Ugye voltak a házasság és a gyermekek születése előtti időszak és utáni időszak, és mindkét időszakban nagyon sikeres voltál. Tehát nem okozott gondot a visszatérés, a visszailleszkedés, újból felvenni a ritmust?
3: Nem. Szerencsére voltak már felnőtt nők, akik eveztek, és megcsodáltam őket. Ott voltam egy ergométer versenyen, az a téli szárazföldi versenyzés, és ott voltam, és szurkoltam velük. Az én fiamnak az volt az első ilyen versenyen, és egyfolytában azt éreztem, hogy nekem is ott kell lennem, nekem is ott kell ülnöm, és akkor így lassan visszamentem én is. De hát mindig magasra teszem saját magamnak a mércét, úgyhogy nem került sok időbe, hogy újra formában legyek.
2: És annyira formában jöttél, hogy érmet érem után szerzel meg, jól mondom?
3: Így van, így van. Igen, amikor csak tudok, én is versenyzek a gyerekekkel együtt, és hát igen, hála Istennek ez mindig sikeres is.
2: És akkor beszéljünk egy közel múltban történt versenyről, ahol szintén sikereket értetek el.
3: Igen, hát a legutolsó az országos bajnokság a pionéroknak és a veteránoknak, szóval a legfiatalabbnak és a legidősebbeknek a versenye volt. Sikeresen rábeszéltem egy anyukatársamat, akinek a lánya szintén evez, és ő csatlakozott hozzám, és most mi az idén párban neveztünk. Igaz, hogy sajnos nem volt ellenfelünk, de így a férfiakkal versenyeztünk, és őket is egy kicsit megszégyenítettük, egy hajót sikerült levernünk, de a saját kategóriánkban ugye aranyérmet kaptunk.
2: Mi a különbség az akkori evezés között és a mostani között? Tehát könnyebb vagy nehezebb, mint valamikor volt versenyezni?
3: Hú, hát ezt nem is tudom igazán, hogy hogyan is válaszoljak. Igazából ugye az ember érzi, hogy már nem 20 éves, ha bár azt gondolom én is, mikor beleülök a hajóba is, hogy most még képes vagyok erre vagy erre, de nem mindig sikerül, és akkor be kell látni, hogy azért múlik az idő, de amikor odaállok a rajthoz, ugyanúgy bennem van az a druk, mint annó, vagy egy kis bizsergés a gyomorban, na most mi fog történni, holott már azért van tapasztalatom, úgyhogy tudom, hogy hogyan fog lezajlani, de hát sose tudjuk, hogy milyen az ellenfél adott esetben, vagy mi történhet. Nem tudom, ugye természeti hullámok, víz, szél, erős nap, úgyhogy minden befolyásolja.
2: Van-e korhatár, ameddig lehet az evezést művelni?
3: Nincsen. Hála Istennek nagyon népszerű, külföldön sokkal népszerűbb a felnőttek körében. Az idén volt szerencsém Münchenbe eljutni. Egy barátnőmet mentem meglátogatni, és kijutottam az Európa Master bajnokságra, és ott nem tudom, 80 fölött, sőt a legidősebb 92 éves férfi is, aki hajóba ült és versenyzett.
2: Ez mitől függ? Tehát milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valaki evezős legyen, és hogy azokat a képességeket még akár, ahogy mondod, 80 éves korában is megtartsa?
3: Hát gondolom, hogy azért egy sport álló képesség azért szükséges. Én is tanítottam, jöttek, akik 60 évesen kezdtek evezni, ott sétált az egyik hölgy, és mondta, hogy ő ezt meg szeretné tanulni. Lehet? Hát persze, hogy lehet. Ugye amikor az ember eldönt valamit, hogy ő szeretnél, és akarja, és nem unszolással, akkor mindent lehet. Szépen lassan, fokozatosan ugye végigcsinálja az evezős iskolát a szárazföldtől, a félvízig, egészen a víz remenéséig. A technika ugye nagyon fontos, erre azért nagyon odafigyelünk, hogy sérülős ne legyen, főleg idősebb korban, de hát mindenki a saját tempójában, de tudja sajátítani.
2: És akkor edző vagy, ugye visszatértél, nem csak versenyzel, hanem edzed is a kicsiket, ugye a gyerekeket, és nagyon szép eredményeket értek el. Mivel tudod motiválni azokat, akik a kezed alatt vannak?
3: Hú, hát ez nehéz, ez alkalmazkodnom kell a gyerekekhez, mert mindenkit mással lehet motiválni, de nagyon ügyesek. Régebben 12 éves kor alatt nem vállaltunk gyerekeket, de rájöttünk arra, hogy szükség van előbb. Mert mondjuk 12 éves korukra már vagy valamit sportolnak, és ugye már nem fogja őket érdekelni, ha megszerettek egy sportot, ugye nem váltanak. Vagy 12 éves korukra annyira kimarad a sport az életükből, hogy nem is lehet őket rávenni a mozgásra. Úgyhogy kicsit kisebb korba is, már a 9-10 évesekkel is kezdjük, de ők a legaranyosabbak. Van, amikor úgy elindulok, hogy ma ez lesz az edzés, ezt fogjuk csinálni, aztán más a hangulat, jön az újratervezés, de rá lehet őket beszélni mindig. Ugye én is beállok, és akkor ugye szokott az is lenni, hogyha én bírom, akkor ti is bírjátok.
2: És ugye a tenni akarásodat mi sem bizonyítja jobban, hogy ugye sportiskolát is indítottatok Palicson. Ennek mi volt a célja, és hogyan zajlott?
3: Szintén az, hogy azt vettem észre, hogy 13-4 éves gyerekek is eljönnek, és nem tudnak futni, nem tudnak labdába rúgni, vagy labdát elkapni, hogy nagyon fontos a mozgás. És erre a szülőknek is felhívom a figyelmét, hogy bármilyen sportot, de minél kisebb korba kezdjenek el a gyerekek mozogni. És segítségünkre volt a Magyar Művelődési Ház, ugye ők adták a helyszínt, és nagyon-nagyon jó visszhangja lett, a gyerekek jöttek, szerettek mozogni, ugye ez játékos torna volt inkább, és ez a fejlesztés képesség, ugye poligonokat ugráltunk át, meg nem tudom, színes labdákat, hogy most piros labdát emeltem fel, akkor piros labdát vegyetek el, zöldet, zöldet, vagy nem tudom, mit, hova kell tenni, nem tudom, ilyen aktív, interaktív, és könnyen vették az akadályokat, és könnyen.
2: Mitől függ az, hogy a mai gyerekek nem tudnak futni, korábban pedig ugye alap volt az, hogy a gyerekek kint szaladgáltak. A technika fejlődése is hozzájárult ahhoz, hogy inkább a szobában vannak, és inkább a telefont nyomogatják, vagy a számítógép előtt ülnek?
3: Igen, valószínűleg, hogy ez is a része annak, de sajnos az iskolában is egyre kevesebb óraszámban van tornaórájuk, és már ez is gondolom, hogy hátráltatja őket ebben, hogy mindent ugye elsajátítjanak. Ugye mi is régen tornaórán annyi mindent megtanultunk, bakot ugrani, gerendán menni, és ugye kevesebb óraszámmal kevesebb dolgot tudnak elsajátítani, megtanulni.
2: Fontos nektek az utánpótlás, honnan érkeznek a gyerekek, szoktátok őket toborozni, vagy hogyan zajlik ez a Palics élvezős klubban?
3: Igen, igen, szoktunk őket toborozni, szoktunk iskolákba is elmenni, ugye a tornatermekbe, akkor elviszük magunkkal ezeket az ergométereket, az evezőgépeket, és akkor ott ki tudják próbálni, megmutatjuk először, hogyan kell használni, és akkor így. Az idén sajnos erre nem jutottunk oda. Az idén, hála Istennek, folyamatosan jöttek a gyerekek, úgyhogy nem volt erre szükség, de bízok benne, hogy a téli időszakban erre is újra a sor kerül, hogy újra bővítsük a csapatot.
2: A téli időszakban is azért folynak az edzések?
3: Természetesen, természetesen a versenyzőknek. Nagyon fontos a téli, azaz úgymond az állóképesség, a kondíciót, hogy erősítsük, és az egy alapozás a következő évre.
2: Hogyan zajlanak nálatok az edzések? Akkor beszéljünk erről egy picit, hogy meghozzuk a kedvet az utánpótlásnak.
3: Hát a vízi edzések mindig ugye edzés elején van egy kis bemelegítés, ugye megmozgatjuk a testünk minden részét, egy kis futás, és akkor jön a pakolás, hogy kipakolunk. Ugye ez, ami elég sok időt igénybe vesz, hogy kipakolás, bepakolás, de hát ez is az edzés része, és itt is erősítik a kezeiket, mivel hogy az a lapátokat mire kihordják, kihordjuk a csónakot, ugye van ott is pár kiló, és ezt nem is gondolják, kicsit játékos, de közben edzenek is.
2: Az, hogy valaki evezős legyen, az első és a legfontosabb talán, hogy tudjon úszni.
3: Így van, így van. Ez az egyetlen egy dolog, ami az első kérésünk, hogy úszni tudjon a gyerek.
2: Meddig tart, amíg mondjuk a gyerek elmegy hozzátok, részt vesz az első edzésen, és az első versenyig akár mennyi idő kell, hogy elteljen?
3: Hát ez nagyon változó. Mondjuk mondom, hogy ugye a kisebb korban is elkezdtünk a gyerekekkel foglalkozni, természetesen ők, nekik több idő kell, több év kell, hogy ugye versenyezni tudjanak. Itt nálunk Szerbiában 12 éves kor felett vannak az első versenyfutamok. Magyarországon mondjuk ott kisebb korban is már versenyeznek, de változó, attól függ, hogy ki milyen gyorsan érez rá az evezésre. A tavalyi évben volt két lány, őket összepárosítottam, úgy éreztem, hogy jó ketten együtt, és húzták egymást. Ők 5 hónap után már mentek az első versenyükre, és 5. helyen értek célba, úgyhogy ez nagyon jó eredmény volt.
2: Hogyha az evezésről beszélünk, ugye arról beszélünk, akkor mit mondhatnánk, hogy inkább a fiúknak való sport, vagy a lányoknak való sport? Tehát mennyire változtatja meg az alakot, a formát, mennyire lesz válasabb mondjuk egy kislány, vagy egy kishölgy, aki elkezd foglalkozni ezzel a sporttal?
3: Szerintem mind a két nemnek, fiúknak, lányoknak egyaránt ajánlanám. Igazából egyre többen vannak lányok is. Annó mi, amikor ugye én voltam fiatal, és én versenyeztem, a Palics élvezős klub volt az egyetlen lányos klub, mert nálunk volt a legtöbb lány Szerbiában, de most azt látom, hogy minden klubnak nagyon sok lánytagja van, és mivel az evezés tényleg minden testet megmozgat, szóval hátizom, kézláb, ezért nem mondhatnám azt, hogy mondjuk eldeformálódnak, hogy egyik testrészük vagy a másik jobban erősödik, úgyhogy szerintem nagyon jó alakformáló.
2: Ugye ettől félnek talán a legtöbben, hogy akkor milyen vállaim lesznek, vagy karjaim, ugye az evező lapátoktól, de akkor ettől nem kell tartani.
3: Ettől nem kell tartani.
2: Hogyan készültök akkor télen? Milyen edzések vannak, hogyan zajlanak a száraz edzések nálatok?
3: Általában így novemberben szoktuk kezdeni a hivatalos téli edzést, ugye akkor már rövidebbek a nappalok is, már ezért sem tudunk vízre menni, hamarabb sötét van, a gyerekek ugye iskolába járnak. A evezős klubon belül van egy helységünk, ahol az ergo szoba, ahol az ergométerek vannak, és szobabiciklijeink vannak, és van egy kis konditermünk is. Szóval súlyzózni is szoktunk, és ezen felül az ergométer, hát is a futáshoz szoktuk elhanyagolni, szoktuk azt hallani, hogy azt mondják, hogy hát mi nevezősök vagyunk, nem futóversenyzők, de sajnos az a futás is nagyon, nagyon szükséges az evezéshez is. És az elmúlt két évben tornaterembe is jártunk, az azért is volt jó, mert ott a kicsik és a nagyok együtt tudtak edzeni. Ugye a kezdést, a bemelegítést együtt csinálták, akkor ugye nagyobbak az ő korosztályuknak megfelelő gyakorlatokat kaptak, a kisebbek pedig az ő korosztályuknak megfelelőt, de láthatták, hogy hogyan dolgoznak a nagyok, és megcsodálhatták őket is, hogy mivé válhatnak, ha igyekeznek.
2: tartjátok-e a kapcsolatot más klubokkal, akár szerbiai klubokkal, akár külföldiekkel?
3: Igen, igen. A Palics Élvezős Klub arról híres, hogy nagyon sok baráti klubunk van, hála Istennek. Horvátországban, Makedóniában, Bulgáriában, Magyarországon és itt Szerbiában is, de mindenhol. Mindenhol van.
2: Ugye az egyik legismertebb palicsi evezősetek, Martin Marcskovic, a párosban az olaszországi evezős Európa bajnokságon aranyérmet szerzett. Ez motiválja azokat, akik most nálatok edzenek, hogy hasonló magasságokig jussanak?
3: Igen, úgy gondolom, hogy, aki tényleg igazán mindent belead, őket motiválja. És a Martin haza is szokott jönni, úgymond haza az evezős klubra, úgyhogy a gyerekeket nagyon szereti, ha kérdeznek tőle, szívesen válaszol és motiválja őket.
2: Lassan véget ér az evezős szezon. Áll-e még előttetek valamilyen verseny, valami tervek vannak-e erre a szezonra még?
3: Igen, október elején Magyarországra, Szolnokra utazunk, az is egy baráti klubunk, és oda is ugye minden évben megyünk az ő versenyükre, és ott az kétnapos verseny, és nagyon sok versenyfutamban vehetnek részt a gyerekek.
2: Ugye aztán beszéltünk arról, hogy jön a téli szezon, amikor száraz edzéseitek vannak, és mikor tértek vissza vízre?
3: Hát március közepén, de igazából azt beszéltük meg a gyerekekkel, hogy plusz 5 fok van, akkor lehet evezni, mert van, amikor egy kicsit ráunnak télen, amikor elfáradnak, és nagyon monoton, akkor igénylik, és ha szépen süt a nap, hétvége van, ugye nincs iskola, akkor egy kicsit később kezdünk, és akkor olyankor van evezés, januárban is, februárban is volt, de a téli szezonban is van versenyünk, szóval verseny nélkül nem maradunk soha, november végén akkor van egy triatlon versenyünk, az egy ergométer, szobabicikli és egy futás, az Újvidéken lesz, oda is minden évben megyünk, és akkor a tél végén van a felmérő, hogy ki milyen teljesítményt tud magának a téli edzés után.
2: És aztán jön a következő év, amikor szintén nagy terveitek vannak nyilván.
3: Így van, így van. Hát a következő évben is ugye szeretnék minden szerbiai kupán és az országos versenyeken részt venni, és ahova hívnak bennünket, a baráti klubjaink, oda igyekszünk elmenni.
2: És ahova hívnak benneteket, és ahova el is mentek, onnan érmekkel tértek vissza, ami szerintem nem véletlen, hiszen jó képességű evezőseitek vannak.
3: Így van, hála Istennek, hogy igen, mindig sok éremmel térünk hozzá.
2: Hát további sok sikert kívánok akkor neked is, mint evezősnek, és a gyerekeknek is, akiket edzel.
3: Nagyon szépen köszönjük.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Retro. Akkor Szabadkai Magyar Rádió.
1: Zenefüleinek.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Legnagyobb magyar slágerei.
2: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: A legjobb retro zenék társaságában.
2: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ajánló következik.
1: Puff! Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
2: Hey, de ezt a éles jó kedvem van!
0: Rádió Diszkó.
3: A műsoretető
0: Kis János.
4: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek. Bollare, hajku, hajku, halaballa, hajn gazdag lenni.
6: Ez kell ennek az országnak.
0: Icipici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyet, meg takataka.
7: Rádió Diszkó.
4: Ajánlót hallottak. Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: akkor, akkor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne.
1: Kedves hallgatóink, retro sláger érkezik a 107,1 MHz-re. A hangszorok mellett tessék figyelni.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. November 29-e lehet az utolsó időpont, amikor még a törvényes határidőn belül megtarthatják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában, mondta Fremond Árpád. A magyar nemzeti tanács elnöke szerint az MNT abban érdekelt, hogy a voksolásra még a jogszabályban meghatározott határidőn belül sor kerüljön. A törvényes határidő december 3-a, ez azonban hétköznapra esik, ezért november 29-e vasárnap az utolsó olyan időpont, amikor megtarthatják a választásokat, magyarázta. Fremond Árpád hozzátette, a parlament feloszlatásától függetlenül az illetékes miniszter a következő időszakban még kiírhatja a nemzeti tanácsi választásokat. Mint fogalmazott, bízik abban, hogy erre sor kerül, mivel szerinte mindenkinek az az érdeke, hogy a választásokat a törvényes határidőn belül megtartsák. Napokon belül elkezdődnek a munkálatok az aszfaltburkolat visszaállításán a Szabadkai Milutin Uszkokovics és az 51. hadosztály utcában, jelentette be Facebook videójában Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. A két utca a Tiszta Szerbia nevű projekt megvalósítása során lett gyakorlatilag járhatatlan. Emellett a megnövekedett forgalom is gondot okozott. A Majsai úton épülő körforgalom építése miatt ugyanis sokan kénytelenek az említett utcákon kerülni. Góli Csilla emlékeztetett, a csatorna és a köztes bekötések le lettek helyezve, úgyhogy a kivitelezőnek már csak az maradt hátra, hogy az aszfaltburkolatot visszahelyezze eredeti állapotába. Két új gépjárművel bővült a magyar-kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény járműparkja, az egyik személyszállításra, a másik pedig az ételek biztonságos szállítására szolgál. A korszerű hűtőkocsi naponta mintegy 300 adag meleg étel eljutatásában segíti majd a magyar-kanizsai, oromi, tótfalui, martonosi és kispiaci óvodákat, valamint a népkonyhát is. A két jármű beszerzését teljes egészében Magyar-Kanizsa önkormányzata finanszírozta, a beruházás összértéke közel 5,3 millió dinár. Tovább emelkedtek a lakásárak Szerbiában. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint az év első felében egy lakás átlagára meghaladta az 1000 eurót, ami csaknem 16%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Az átlagos négyzetméter ár országos szinten 1918 euró. Belgrádban már a 3000 eurót is elkérik értük. Szabadkán az új építésű lakásokért jelenleg mintegy 1800-1900 eurót kell fizetni négyzetméterenként, a bérleti díjak pedig átlagosan 300-400 euró körül alakulnak. A szakemberek szerint a kereslet továbbra is jelentős.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, a délután folytatásában is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható, mérsékelt marad a délies szél is, holnap pedig ismét 30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
4: Aktuális.
5: Aktuális.
4: Érdekes.
5: Érdekes.
4: Hallgasson bennünket
6: a Régió Rádió hullámain is.
5: A Régió Rádió hullámain is.

0: mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban. Most szóljanak!
1: A 90-es évek magyar slágerei.
0: Itt. A 107,1-en.
2: És a világhálón.
3: SM.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak, teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024 222 638-as számon. Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Szabadkai Magyar Rádió. A retro slágerek otthona.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol a régi slágerek tovább élnek.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: November 29-ig kellene megtartani az MNT választást. Javában tart a szerbiai pártok felkészülése a választásokra, és egyelőre biztosított Szerbia energiaellátása. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. A Magyar Nemzeti Tanács által alapított és társalapított intézmények működési terve kerül napirendre a testület pénteki ülésén. Oktatási csomagról is tárgyalnak majd a tanács tagjai. Iskolaprogramok véleményezését, igazgatók, iskolaszéki tagok megválasztását hagyja jóvá az MNT, illetve a kis létszámú osztályok megnyitásának támogatását. Fremond Árpád a hivatalos nyelvi és íráshasználati stratégia tervezetének közvitájáról, illetve a diplomahonosítási pályázatról és az Európa Kollégium első évesek számára kiírt felhívásáról is beszélt sajtótájékoztatóján. Loboda Árpád a mikrofonnál.
4: A Vackor magyar iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény, az Entai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, az Entai Magyar Kamaraszínház, a Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház és a Hét Nap intézmény vezetői és igazgatói számolnak be jövő évi tervezett programjaikról a Magyar Nemzeti Tanács 27. rendesülésén. Oktatási csomag is napirenden szerepel majd, iskolaprogram véleményezését igazgatók, iskolaszégi tagok megválasztását hagyja jóvá az MNT, illetve a kis létszámú osztályok megnyitásának támogatását. Fremond Árpád a testület elnöke a napirend mellett az MNT aktuális tevékenységeiről is beszélt.
5: Számunkra az egyik legfontosabb aktuális kérdés az a hivatalos nyelv és írás használati stratégiának a közvitája volt. Ez a közvita gyakorlatilag augusztusban indult, augusztus 7-én és szeptember 7-éig volt lehetősége mindenkinek arra, hogy hozzászóljon ehhez a tervezethez, és egy nyilvános közvitát is tartottunk, amelyen szép számú érdeklődő volt jelen. Összességében azt tudom elmondani, hogy hozzánk szeptember 7-éig, tehát határidőn belül a hozzászólásokat is, és az észrevételeket is figyelembe véve 16 észrevétel érkezett. Az írás és a nyelvhasználati bizottságnak lesz a feladata az elkövetkezendő hetekben, hogy megtárgyalja ezeket az észrevételeket.
4: Az elkövetkező hetekben az illetékes bizottság tárgyal ezekről, és előreláthatóan október végén tűzi napirendre a stratégia tervezet elfogadását az MNT. A testület elnöke beszámolt arról is, hogy kedden 34 pályázati nyertessel írtak alá támogatói szerződést, akik sikeresen jelentkeztek diplomahonosításra. Beszámolt arról is, hogy azonnal megnyitották az új pályázati kört is az oklevelek szerbiai elismerésére, amely január 29-éig tart. Fremond az Európa Kollégiumban lezárult első pályázati kör eredményeiről is beszélt.
5: 89 olyan pályázunk van, aki sikeresen elnyerte, sikeresen nyert ezen a pályázaton. Összesen 94 pályázó volt, de vannak néhányan, akik formai kötelezettségeknek nem tettek eleget, illetve nem, hogyha online jelentkeztek, akkor írásban nem küldték el a jelentkezésüket, tehát ezek mind kizáró okok. Azt szeretném elmondani, hogy idén több elsős jelentkezett a pályázatra, mint tavaly, úgyhogy több sikeres nyertes pályázónk van. A második kör, amelyben a másod, harmad és negyedéves hallgatók pályázhatnak, az október elején kerül kiírásra.
4: A Magyar Nemzeti Tanács támogatási rendszere további működtetésének, anyaországi finanszírozásának kapcsán kérdésünkre Fremond Árpád elmondta, felvették a kapcsolatot az új magyar kormánnyal, ez mindannyiunk közös érdeke. A bejelentett felülvizsgálatokkal és átvilágításokkal kapcsolatban az MNT elnöke úgy értékelt, hogy ezeknek mielőbb meg kell történnie, mert bizalmat és együttműködést szeretnének.
3: November 29-e lehet az utolsó időpont, amikor még a törvényes határidőn belül megtarthatják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. Erről is beszélt Fremond Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint az MNT abban érdekelt, hogy a voksolásra még a jogszabályban meghatározott határidőn belül sor kerüljön. Hozzátette, a parlament feloszlatásától függetlenül az illetékes miniszter a következő időszakban még kiírhatja a nemzeti tanácsi választásokat. Mint fogalmazott, bízik abban, hogy erre sor is kerül, mivel szerinte mindenkinek az az érdeke, hogy a választásokat a törvényes határidőn belül megtartsák.
0: Választások 2026.
3: A Vajdasági Magyar Szövetség 12 pontban részletesen fogalmazta meg, mit akar tenni a családokért, a magyar oktatásért és intézményekért, a gazdákért, a vállalkozókért, a településekért és a közösségünk jövőjéért, írja közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke úgy fogalmaz a program kapcsán, hogy hagyományos elemek és válaszok a legmodernebb kihívásokra. A teljes program a 2026.vms.org.rs program oldalon érhető el. Dr. Pásztor azt írja, olvassák el és írják meg véleményüket. Ez az egyetlen magyar lista programja, amelyet együtt készülnek megvalósítani a vajdasági magyar közösséggel. A szerbiai egyetemisták Szabadkán is bemutatták választási programjukat. A diákok a város több pontján is megszólították a polgárokat kedden. Ismertették elképzeléseiket, és arra is kíváncsiak voltak, hogy a lakosság hogyan vélekedik a programjukról. A terv 11 pontból áll, amelynek 3 fő területe van. Ezek között szerepel az intézmények működésének javítása is, a korrupció elleni fellépés, az oktatás helyzete, valamint a gazdasági fejlődés. A diákok szerint ezek azok a területek, amelyeken jelentős változásokra van szükség Szerbiában.
0: Választások 2026.
3: A mezőgazdasági támogatási rendszer fejlesztéséről és az ágazati szervezetekkel való együttműködés erősítéséről egyeztetett Belgrádban Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének és az Zentai Gazdakörnek a vezetőivel. A megbeszélésen Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár is részt vett. Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke elmondta, hogy az idei gyenge kukorica és napraforgó termés, valamint az alacsony felvásárlási árak miatt a gazdáknak nehézségeket okozhat az őszivetés finanszírozása. Ezért fontosnak tartják, hogy a támogatások időben megérkezzenek. Juhász Attila szerint a kifizetések a meghirdetett ütemterv szerint haladnak, és a jövőben is törekednek a kiszámíthatóságra. A felek a felmerülő problémák mellett a támogatási rendszer javításának lehetőségeit is áttekintették, és a jövőben is rendszeres egyeztetéseket terveznek. A téli szezon előtt egyelőre biztosított Szerbia energiaellátása, az ország azonban továbbra is jelentős mértékben függ a külső energiaforrásoktól és a nemzetközi piaci alakulástól. A gáztartalékok megfelelőek, az áramellátás stabil, az olajpiacon azonban továbbra is vannak bizonytalanságok. A következő hetekben az orosz gázszállításokról szóló megállapodás meghosszabbítása és a NISZ helyzete is meghatározó lehet. Rózsa Krisztina beszámolója.
2: A gázellátás terén Szerbia megfelelő tartalékokkal készül a téli hónapokra. A magyarországi tárolókapacitások továbbra is fontos szerepet játszanak az ország ellátás biztonságában. A következő időszakban ezért elsősorban az lesz a kérdés, hogy a meglévő beszerzési és szállítási lehetőségek zavartalanul fennmaradnak-e. Branislav Jorgić, tőzsdei elemző. Ami a gázt illeti, a tartalékok fel vannak töltve. Magyarországon is lekötöttünk tárolókapacitást. Ezeket a készleteket is töltik, és ami a legfontosabb, az az Oroszországgal kötött gázszállítási szerződés meghosszabbítása, amelyre e hónap végén kerül sor. Fontos az is, hogy az Európai Unió esetleg ne hozzon olyan döntést, amely megtiltaná az orosz gázszállítását az uniós országokon keresztül. Ez számunkra semmiképpen sem lenne kedvező. Az olajellátás szempontjából továbbra is a NISZ és a pancsovai finomító működése a legfontosabb kérdés. Szerbia számára az sem kedvező, hogy a nemzetközi olajárak emelkedése közvetlenül hatással lehet a hazai üzemanyagárakra. az állam rövid távon adócsökkentéssel vagy a stratégiai tartalékok felhasználásával mérsékelheti a drágulást, ezek azonban csak átmeneti megoldások. Hosszabb távon Szerbia sem tudja függetleníteni magát a világpiaci folyamatoktól. Zombori Imre, közgazdász.
6: Amit az ország nagyon vár, hogy megoldódjon ez a NISZ kérdése, és hogy bárhogy is, bármilyen megoldás megfelel az országnak, csak hogy a pancsovai olajfinomító folytassa a munkáját, tehát ez a legfontosabb, ami az országot meg a polgárait illeti az energia, illetve az üzemanyag árakkal kapcsolatban.
2: Zombori Imre közgazdás szerint a gazdaság főbb mutatói kedvezően alakulnak. A statisztikai hivatal adatai alapján a gazdasági növekedés és az infláció a tervezett kereteken belül marad, miközben a munkanélküliség is kedvező szinten van. A gazdaság további fejlődéséhez ugyanakkor új, elsősorban technológiai és tudásintenzív beruházásokra van szükség, akár külföldi, akár hazai tőkéből.
3: A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. 130 millió dinár a vajdasági állattenyésztőknek és méhészeknek. Tovább drágulnak a lakások Szerbiában. Jönnek a részletek. A tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárság idén 130 millió dinárral támogatja az új állattenyésztéshez szükséges gépek és berendezések, valamint a méhészeti felszerelés beszerzését. A társfinanszírozásról szóló szerződéseket szerdán írták alá a tartományi kormány épületében. Baracki László és Dudás Dániel beszámolója.
7: Állattenyésztési beruházásokra 217 pályázat érkezett, amelyekből 160 felelt meg a pályázati kiírásnak. 90 sikeres pályázóval kötöttek szerződést. A méhészet vonatkozásában 102 beadvány érkezett, ebből 56 pályázóval írták alá támogatásról szóló dokumentumot. A majdányi Pióker Lóránt körbálázóra pályázott.
8: Állattenyésztéssel foglalkozunk, az egész család, és én is körbálázóra pályáztam az Agrotech cégből.
9: Pályáztak-e már korábban?
8: Igen, ha van lehetőség, akkor részt veszünk mindenfajta pályázatban, hisz nagy segítséget nyújt a gazdaság fejlődésében.
7: A hódegyházi Piri Bertalan 10 éve jutenyésztéssel foglalkozik. Az állományában jelenleg 230 jut található.
9: Mennyit tud segíteni ez a támogatás, illetve milyen felszerelést vásárol?
10: Hát most nagyon sokat ilyen aszályos évben, ugye, és akkor csomagolni akarjuk a takarmányt. Mert ugye kiszáradt minden. Ami tavasszal ugye lebírom kaszálni, azt be akarjuk csomagolni.
7: Szerdán 146 támogatási szerződést kötött a titkárság a gazdákkal, 90-et az állattenyésztési beruházások támogatására, 56-ot pedig a méhészet támogatására, mondta Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkár helyettes.
11: Összesen 130 millió dinárt juttatunk így a gazdáknak vissza nem térítendő támogatásként, és maga a pályázat tárgya olyan eszközök, amelyek az állattenyésztést szolgálják, tehát a tejtermelés vonatkozásában farmi felszerelések, tehát szarvas, marha, sertés, juh, kecske és baromfi farmak és telepek felszereléseit támogattuk. Ugyanakkor olyan eszközöket, kapcsolatú eszközöket, berendezéseket, amelyek az állatok takarmányozásában használatos, tehát a takarmánykészítés, előállítás folyamatában. A méhészet vonatkozásában pedig méhcsaládokat és méhészeti eszközök beszerzését támogattuk.
7: Az állattenyésztés esetében a maximálisan megpályázható összeg 3 millió dinár volt, minimálisan pedig 150 ezer dinár. A méhészet vonatkozásában legfeljebb 500 ezer és legalább 50 ezer dinár vissza nem térítendő összegre lehetett pályázni.
3: Tovább drágulnak a lakások Szerbiában. Az év első felében az átlagos lakásár csaknem 16%-kal emelkedett az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Az idei év első felében egy négyzetméterért országos szinten átlagosan közel 1900 eurót kellett fizetni. A drágulás Szabadkát sem került el. Az új építésű lakások ára már megközelíti a 2000 eurót négyzetméterenként. Mecserik Anita riportja.
2: A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint az év első felében Szerbiában a lakások átlagára 100 ezer euró fölé emelkedett, ami csaknem 16%-os növekedést jelent egy év alatt. Egy négyzetméterért országos szinten átlagosan 1918 eurót kellett fizetni. A legdrágább továbbra is Belgrád, ahol az átlagos négyzetméter ár első alkalommal lépte át a 3000 eurót. Szabadka az elmúlt években egyre népszerűbbé vált az ingatlan piacon. A főváros és a nagyobb szerbiai városok mellett egyre többen tekintenek a városra befektetési célpontként is. A harcosok sorakozója környéke jelenleg a népszerűbb városrészek közé tartozik, így az ottani lakások ára is magasabb. Ezzel szemben például a Tesla telepen kedvezőbb árakkal találkozhatnak a vásárlók. Szűgyi Rezső, szabadkai ingatlanügynök.
12: Elkelt a harcosok sorakozója lakótelepen, a Prozívkán, egy régi épületben, még amit a 70-es évek végén építettek, egy 35 négyzetméteres, jó renovált lakás a harmadik emeleten, lift nélkül, elkelt 59 ezer euróért. Ha számoljuk, akkor 1700 euró négyzetméterenként jár. És az, aki eladta ezt a 35 négyzetméteres lakást, vagy 34 négyzetméteres lakást, ő vásárol most a Tesla telepen, harmadik emeleten lift nélküli lakást, mondjuk az ablakokat kell cserélni, de valójában azonnal beköltözhető lakás, beépített konyhával 1200 euró négyzetméterenkénti ár.
2: Az ingatlan árát ugyanakkor nem csak az elhelyezkedés, hanem a lakás mérete is jelentősen befolyásolja. A kisebb lakások esetében ugyan alacsonyabb a teljes vételár, a négyzetméterenkénti ár azonban általában magasabb, ezért a garzonlakások négyzetméter ára sok esetben magasabb, mint a nagyobb lakásoké, amelyeknél a négyzetméter ár jellemzően kedvezőbb. Ezért is a legdrágábbak a garzonok, illetve az árak a lakásépítésének előre haladtával is folyamatosan emelkednek, vagyis minél közelebb kerül az ingatlan a befejezéshez, annál magasabb az ára.
12: Tavaly az új lakásoknak az ára az 1600-1650, most 1850-1900 euró a négyzetméterenkénti ár. Míg talán az átlag nem dobta át a 2000 eurót, de viszont a közelében van. De ha kész lakásról beszélünk, nem épülőfélbe lévő lakásról, akkor biztos, hogy ott van a 2000 euró.
2: Az országban az idei első fél évben nagy kikinden volt a legalacsonyabb az átlagos négyzetméter ár, 957 euróval. A szakértők szerint az ingatlan árak emelkedése nem egyedi jelenség, a régió több országában is tapasztalható, amit elsősorban az infláció és a szűk beruházási piac is befolyásol.
3: Két új gépjárművel bővült a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény járműparkja. A korszerű személyszállító és hűtőkocsi nem csak az intézmény mindennapi munkáját könnyíti meg, hanem az óvodások étkeztetésének biztonságosabb és hatékonyabb megszervezését is szolgálja. A beruházást teljes egészében a községi költségvetésből finanszírozták. Koromsa Rolta riportja.
13: Átadták a két új gépjárművet a Magyar Kanizsai iskoláskor előtti intézménynek. Az egyik személyszállításra szolgál, és a munkatársok mindennapi közlekedését segíti majd, a másik pedig egy korszerű hűtőkocsi, amely a meleg ételek biztonságos célba juttatásáért felel. Márta Otília, az intézmény igazgatója.
14: Napi szinten 300 ebédet visz ki az intézményünk az óvodáinkba, Magyar Kanizsán három helyre, míg Oromra, Tótfalura és Martonosra, szintén kispiacra, szintén ezzel a kocsival jut ki a mindennapi ebéd. A meleg étel, ez nagyon fontos a nyári időszakban, a téli időszakban is, hiszen ez egy hűtőkocsi végre, és nem egy egyszerű, sima ételszállító autó. Ezek a mi régi autóink már igen régóta, 15 évesek, és 350 ezer kilométert futottak le eddig.
13: A két gépjármű beszerzését teljes egészében Magyar Kanizsa önkormányzata finanszírozta, a beruházás összértéke megközelíti az 5,3 millió dinárt. Fejsztelmer Róbert, Magyar Kanizsai polgármester.
15: Én úgy gondolom, hogy annak kedődőni, hogy egyáltalán tudtunk olyan járművet beszerezni, ami megfelel most már minden olyan ételszállítási paraméternek, elvárásnak, amit biztosítani kell ahhoz, hogy biztosan rendben történjen az ételszállítás, hiszen az mellett, hogy ezek az ételek egyrészt az óvodák épületébe kell, hogy eljussonak, de gyerekeknek szánják őket, tehát a gyerekekre főz az óvoda, tehát ez még hatványozottan azt jelenti, és azt mondja, hogy nekünk ezzel többet kell foglalkoznunk, és jobban oda kell figyelnünk.
13: Az új hűtőkocsi az óvodák mellett a népkonyha számára készített ételek szállításában is fontos szerepet kap majd.
16: A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
16: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a nap folytatásában is továbbra is szép időben lesz részünk. 26-7 fokokat mérhetünk még egészen este 7 óráig, csapadék sehol sem valószínű, és mérsékelt marad a délies szél is, ami pedig a holnapi napot illeti, a legmelegebb órákban akár 30 fokot is mérhetünk majd. Én megköszönöm eddigi figyelmüket, holnap Brasnyó Zoltán érkezik friss hírekkel. Minden jót, a viszonthallásra!
18: Friss hírek?
19: Megvan.
18: Okay. Retrós lágerek?
19: Az is. A múlt dallamai?
18: A jelen hírei.
19: Retró zene és friss hírek egy hullámhosszon.
18: A 107,1-en.
20: Csak
18: a régi idők slágerei.
20: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
3: Reklámot hallottak.
5: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
6: Megmester is minket hallgat.
5: Tette is ezt.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol szebb a szép. A lemez forog tovább a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A régi zenék hullámhosszán.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ajánló következik.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon televízió hírműsorait, híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: A lemez forog tovább,
1: mert nálunk a nosztalgia a divat.
2: Szabadkaim. Szabadkaim. Szabadkaim. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Ahol csak régi sláger megy.
4: 107,1.

a régi magyar zenék hullámhosszán. Németh Lehel, Dobos Attila, Széchy Pál. Régi barátok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. szüreti napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a szüretet hajdújáráson.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: A Rádió Diszkó.
4: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
0: 107,1.
2: Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: A

ember teremtettél. Te aztán tudod, a szegénység nem szégyen, de nem is dicsőség. Akkora kunst lenne, ha ide pöttyentenél egy kis vagyonkát. Egy csodával több vagy kevesebb, gondold meg, az Isten is megáll.

te nem uram, osztozzunk meg azon, ami van. Száz dicsőség néked oda fel, s nekem egy kis pénz itt lent.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
3: A lemez forog tovább.
4: Mert nálunk a nosztalgia a divat.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: A nap legszebb dallamai.
4: A nap legszebb dallamai.
3: Most önnek szólnak.
5: 107,1
3: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Most a zene vezet.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Régi dalok,
1: szép emlékek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: nap legszebb dallamai.
1: A nap legszebb dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.
1: Az.

0: szerdánként este.
1: A blues legendái. Blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Ha blues a kedve.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

A szívem el is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó.

0: A stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Finoman, halkan.
1: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 107,1
0: Zene. Ami megérint.

0: a vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Baszkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Ha ön kedveli az exjus slágereket, akkor
0: álljon meg egy dalra,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.